0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Minden együtt van egy jó hétvégéhez. Aktualitások és rengeteg zene. Rádió Gaga hétvége.
1: Rádió Gaga hétvége.
0: Slágerek és új zenék a legjobb válogatásban.

Székelyföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ru vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak csisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga vel

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Radiogaga.ro.
0: Radiogaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
0: Reklám.
2: Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát. Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdély út 185.
3: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
4: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
5: Akkor irány a Camo Shoes! Női férfi és gyerekcipők pénztárca barát áron.
4: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát,
5: így a következő cipővásárlásod még kedvezőbb lehet.
4: Várunk a Camo üzleteiben.
5: Marosvásárhelyen a Kövesdombon
4: és a Bolyai utca 10 szám alatt.
5: Camo Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
6: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez, beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
7: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
9: ismét lágerek

0: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
1: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon örülök, tényleg.
0: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
3: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
0: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
4: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
5: Október 17-én Marosvásárhelyen.
4: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
6: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény.
7: Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szovátán és Nyárád Szeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül.
6: Foglald le most a helyet 0755 289 832.
7: Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
8: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szovátán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
9: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
10: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recrutare@hochland.com e-mail címre.
11: Unod a megszokott kínálatot?
12: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
13: Supermarket, fedezd fel a különbséget.
12: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Közel 5 millió lejre bírságolta a fogyasztóvédelem, enyhe őszi idő várható Székelyföld szerte. Lengyelország kiütötte Romániát, Magyarország begyűjtötte a 3 pontot. Hozom a részleteket, jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. Októberben az egészségügyi szolgáltatók az egészségbiztosítási kártyát és az elektronikus személyi igazolványt egyaránt használhatják a betegek azonosítására és a szolgáltatások igazolására, közölte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Ebben az időszakban ugyanakkor nem kötelező az orvosi ellátás, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kiadásának kártyás hitelesítése. A hitelesítés hiánya önmagában nem lehet oka az elszámolás elutasításának, amennyiben minden más előírás teljesül. Az átmeneti intézkedés célja a rendszer tesztelése és tökéletesítése, valamint az egészségügyi ellátás és a gyógyszerellátás folyamatosságának biztosítása. A Fogyasztóvédelmi Hatóság több mint 4,8 millió leértékben szabott kibírságokat a szeptember 28-a és október 2-a között végzett ellenőrzések során. Az ellenőrök több mint 800 figyelmeztetést osztottak ki, több mint 1 millió leértékű áru forgalmazását ideiglenesen felfüggesztették, további 250 ezer leértékű terméket pedig végleg kivontak a forgalomból. A vizsgálatok során szennyezett konyhákat, penészes zöldségeket és gyümölcsöket, valamint nem megfelelően tárolt hús és hal termékeket is találtak. Több helyen elhasználódott rozsdás eszközöket és rossz állapotú hűtőberendezéseket találtak, 15 gazdasági szereplőnek pedig a hiányosságok megszüntetéséig megtiltották a szolgáltatás nyújtást. Vlagyimir Putyin szerint Oroszország tárgyalásos úton minél hamarabb véget szeretne vetni az ukrajnai háborúnak, ehhez azonban Moszkva számára elfogadható feltételekre és biztonsági garanciákra van szükség. Az orosz elnök a Valdai Klub ülésén úgy fogalmazott, nem egyszerű fegyverszünetre, hanem tartós békére törekednek. Putyin ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy egy Kaliningrád elleni közvetlen támadás esetén Oroszország teljes fegyverarzenáljának, köztük nukleáris fegyvereinek bevetése is napirendre kerülhet. Mark Rutte NATO főtitkár válaszul felszólította Moszkvát, hogy hagyjon fel a nukleáris fenyegetésekkel, hangsúlyozva, hogy a NATO védelmi szövetség. A román labdarúgó válogatott 6-0-ás vereséget szenvedett Lengyelország vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának harmadik fordulójában. A 22. percben Radu Dragusint kiállították, az ezt követő büntetőt Robert Lewandowski értékesítette, aki végül mesterhármassal zárta a találkozót. Románia három forduló után továbbra is pont nélkül áll, következő mérkőzését hétfőn Svédország ellen játssza. Magyarország eközben megszerezte első győzelmét a sorozatban. A Puskás Arénában Kerkez Milos góljával 1-0-ra legyőzte Grúziát. Székelyföldön a hétvégén többnyire napos, száraz, kellemes őszi idő várható, ugyanakkor a reggelek hűvösek, helyenként fagyosak lehetnek. A jövő hét első felében is viszonylag enyhe időig érkezik, majd a hétvége felé lehűlés érkezhet, és a nappali hőmérséklet is jelentősebben visszaeshet.
15: És most...
16: Csodásan szép reggelt kívánok mindenkinek, Béza Bozsolt vagyok, ez a Rádió Gaga hétvége, és bár a múlt hétvégén is beszélgettem hozzátok, akkor Kis Bencével közösen tettük, és a Duma Dubából, ma egész nap nyugi lesz, egész nap egyedül leszek, egész nap slágereket és új zenéket hallgatunk, mellé pedig szotyogtatok néhány olyan infót, amelyek el kell neked szombati naphoz. Marad még velünk, marad úgy néz ki az indián nyár, vagy vénasszonyok nyara, én inkább az előzőre tippelnék, maradnék ott. Marshmallow-val, Pinkeli Stinggel kezdjük a reggelt, jön a Dreaming. Aki még ágyban van, annak jól jön.
0: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
17: Érdekességek,
0: aktuális információk,
17: játékok,
0: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS,
17: WhatsApp
0: 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

otthonodtól. De a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A neted van, a Gaga veled van.

Ophelia sorsát énekelte meg Taylor Swift, mi meg nagyon-nagyon-nagyon szeretjük, még ebben az órában is. Köszöntök mindenkit, aki most ébredt és lemaradt volna a beköszönőről. Igen, már zajlik a Rádió Gaga hétvégéje. Ne feledjétek, hogy aktív ilyenkor üzenet szervizünk. Úgyhogy felköszöntetitek az ismerőseiteket, születésnapjuk, névnapjuk, házassági évfordulójuk, vagy bármilyen alkalommal, hogyha írtok nekem, akkor én azt továbbítom, elmondom, hogy hallja mindenki. Ezen kívül azt se felejtjétek el, hogy kedden kezdődik a Rádió Gaga születésnapi játékja, hatalmas nyereményekkel, nagyon jó kedvel, hangulattal, mindig szeretünk veletek beszélgetni. Mi a játékokat igazából elsősorban azért szeretjük, mert szóba állhatunk a hallgatóinkkal, ezt rendszeresen meg is tesszük. Kedden tehát indul a játék, addig is regisztrálhattok, írjátok meg a neveteket, a megyét, ahonnan hallgattok bennünket, és a telefonszámotokat, és már is részei lehettek a rádióban nagy születésnapi játékjának. Amy McDonald-el megyünk tovább, jön a This is the Life.

Igazán északias napunk van ma, legalábbis, hogyha a neveket nézem. Mert hogy Helga, Gertrud, Ignác, Ilián, Józefa, Mária, Teréz és Terézia, ők ünneplik ma a névnapjukat, de elsősorban Helga névnapot ünneplünk, és hát ez egy északi germán eredetű név, jelentése megszentelt, vagy egészséges, boldog. Hát a megszentelt az csak utána jött, miután egyáltalán szentelésről beszélhettek az északi germán kultúrában, természetesen a hittérítők után lett ez megszentelt. A Helga név már azelőtt létezett, és egészséges, illetve boldogot jelentett. A Gertrud az is germán eredetű név, jelentése dárda erő, vagy varázslónő, vagyis a dárdák varázslónője. Ez minden bizonnyal egy harcos szűzről kapta a nevét, vagy jött az a Gertrud név. Úgyhogy Isten értesen minden Helgát, Gertrudot, de még Ignácot is, aki egy latin eredetű név, az Ignatius név rövidítése, jelentése egyszerűen tüzet jelent latinul. Jó van, hát őket Isten értesen sokáig, boldog névnapot nekik, ti is felköszöntetitek őket, mondjuk egy Zolával és a Sehova se passzolokkal.

0: Rádió Gaga hétvége.
1: Sztárok, pletykák és hopkönnyű dalok a pihenéshez. Rádió
2: Gaga. Farmer, you know say that I'm a snowman, I go blam. I like you, boom, boom, damn. Take the madness, I say that I'm a snowman, stamp somewhere down the

0: Nyilván rá fogunk nézni még néhány ma született nem bárányra, hanem hírességre, illetve a mai nap fontosabb eseményeit is szóvá teszem. 800 kerek éve, hogy megszületett Giovanni Bernadore. És hát ez így talán sok mindenkinek nem mond túl sok minden, de hogyha azt mondom, hogy Francisco Sassisiensis, akkor lehet, hogy már is. Vagy ahogyan nevezték, és ahogyan ismerjük őt, Szerafikus Szent Ferenc született ezen a napon. Hát mondják, hogy ezen a napon 1226-ban, pontos születési dátuma ismeretlen természetesen, különböző források szerint 1181. január 12, aztán még van vagy 6 évszám. Édesapja dúsgazdag posztókereskedő volt, aki a fia ifjúkori léhasságait szó nélkül finanszírozta. A férfivás erdült katona Ferenc részt vett több háborúban, többször megsebesült, illetve volt egy betegsége is. Ide ennek idején látomásában megjelent előtte Jézus Krisztus, aki felszólította, hogy forduljon vissza, felhagyott a léha élettel, nem törődve azzal, hogy apja kitagadta, rendbehozatta a Monte Sobinkói bencés szerzetesek Assisi közelében lévő templomát, és szegénységet hirdető követőivel rendalapítási kérelemmel fordult harmadik Ince pápához, aki ezt jóvá is hagyta. A rend a szegénység erényén alapult, és Ferenc halála után a közösségek gyorsan szaporodtak Itáliában, de misszióik eljutottak egészen Angliába, spanyol, német és magyar földre is, mint ahogyan azt nagyon-nagyon-nagyon jól tudjuk. Francisco e Figli de Sole talán ez a címe annak a csodálatosan szép olasz filmnek, amit ajánlok mindenki figyelmébe, de utána nézek, és nem sokára elmondom, hogy mi is a pontos cím, ezt most fejből mondtam. Addig zenét hallgatunk, ja nem sokára Clean Bandit és a Company.
1: Reklám. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
2: Eleged van a rohanásból, hagyd ott a város zaját, és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői pizza.

0: Vármezői Halászcsárda, ahol jó megpihenni.
1: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
2: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
5: ismét sláger.

találtam, hát itt több Assisi Szent Ferenc életéről szóló filmnek a címét kevertem össze. Amit kerestem, az a Fratello Sole Sorella Luna, az a Brother Sun Sister Moon, azaz napfivér holdnővér magyarul. Ez Franco Zeffirelli 1972-ben bemutatott klasszikusáról beszéltem. Assisi Szent Ferenc fiatal éveit, megtérését és a Ferences rend megalapítását dolgozza fel, és nyilván a cím az a híres költeményre, a naphimnuszra utal, és hát én ezt nagyon-nagyon melegen ajánlom. Amúgy ezen kívül van az Isten lantosa című Francesco Giullare di Dio, 1950-es Roberto Rossellini neorealista alapműve. Ott van a Francesco, amely egy nagyon ismert, sokkal ismertebb, mint az előző kettő, 1989-ben bemutatott Liliana Cavalli dráma, ez Mickey Rourke főszereplésével az Szent Ferenc életéről szól, illetve itt van ez a Claire and Francis, ez a Chiara e Francesco, ez egy 2007-es film, egy kétrészes olasz televíziós minisorozat, amely Ferenc és Assisi Szent Klára kapcsolatát helyezi középpontba. Ezeket ajánlom, hogyha érdekel a téma. Állítólag, azért mondom, hogy állítólag, mert születésének pontos dátuma nem ismert, viszont ezen a napon ünnepeljük Assisi Szent Ferenc születését. One Republic-kal megyünk tovább, jön a Counting Stars.

0: Na, pont ilyen gyorsan elröppen egy óra itt a Rádió Gaga hétvégén. Tartsatok velem, van még a tarsolyban bőségesen információ, így a korai órákban szeretem megnézni általában azt, hogy hol mire figyelnek, mit ünnepelnek, mire emlékeznek, és ezt közölni veletek természetesen. Helgákat ne felejtsétek el köszönteni, mondtam, hogy aktív üzenet szervizünk, de jelentkezhettek a játékunkra is a 0730548888-as telefonszámon, vagy amennyiben útinfó van a birtokotokban, mindenképp osszátok meg velem, legfrissebb híreinket hallgatjuk meg.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
2: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán.
3: Reklám.
4: Marosvásárhely. Készen állsz az adrenalinra.
5: Október 16 és 18, valamint 23 és 25 között Monster Truck, a Grift, kamikázé, látványos üldözések, borulások és hihetetlen kaszkadőr mutatványok várnak rátok.
4: És ami mindent visz, a lélegzet elállító halálgömbbe.
5: Pénteken 18, szombaton és vasárnap 15 órától Marosvásárhelyen, a Sziget utcában, a Transil stadion parkolójában.
4: Ezt érezni fogod.
5: Christopher Team Monster Truck Show, ahol a kerekek alatt kezdődik az igazi adrenalin.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
7: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
8: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás, bölcsődétől a 8. osztályig.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Egy amerikai jelentés szerint továbbra is gondot jelent a korrupció Romániában, enyhe őszi idő várható Székelyföld szerte, büntetőkkel nyerte a székely rangadót a Gyergyói Hoki Klub. Hozom a részleteket, üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. A 8-as autópálya Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti 24 km-es szakaszán a munkálatok mintegy 70%-a elkészült. A tervek szerint a Marosvásárhely-Ákosfalva szakasz 2027 májusában, az Ákosfalva nyárát Szereda részt pedig 2027 augusztusában nyithatják meg a forgalom előtt. A munkálatokon több mint 800 ember dolgozik, az aszfaltozással már 12 kilométeren végeztek, a hidak és felüljárók pedig 75%-ban elkészültek. Az útszakasz Marosvásárhely elkerülő útjaként is szolgál majd, és várhatóan tehermentesíti a nyárádmente forgalmát. Az amerikai külügyminisztérium 2026-os jelentése szerint a korrupció továbbra is problémát jelent Romániában, miközben a törvénymódosítások és a korrupció ellenes ügyészekre nehezedő nyomás gyengítették az ellene folytatott küzdelmet. A dokumentum a hosszadalmas és kiszámíthatatlan bírósági eljárásokat, valamint a jogszabályok gyakori változását is problémaként említi. A legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelentés a román igazságszolgáltatás függetlenségét és a korrupció elleni küzdelem eredményeit is elismeri. A dokumentum szerint a változó kormányzati prioritások és a költségvetési intézkedések miatt az üzleti környezet is kevésbé kiszámíthatóvá vált. Kábítószerkereskedelem gyanújával őrizetbe vettek egy 62 éves sepsiszentgyörgyi lakost, akinél a rendőrök egy beltéri kanabisz ültetvényt találtak. Az kutatás során 60 kanabisz tövet, valamint 9 tasakban összesen 5,4 kg vákumcsomagolt kanabiszt foglaltak le. A nyomozók szerint a férfi 2026-ban hozta létre az ültetvényt és értékesítési céllal termesztette a növényeket. Hatóság ügyészei elrendelték a gyanúsított őrizetbe vételét és kezdeményezték 30 napos előzetes letartóztatását. A gyergyói hokiklub büntetők után 2-1-re győzte le a csíkszeredai sportklubot az Erste Liga és a román bajnokság tegnap esti rangadóján. A csíkiak Rokai Norbert találatával szereztek vezetést, majd Tránkö Daniel másfél perccel a rendes játékidő vége előtt egyenlített, a győztes büntetőt pedig Krisz Bodó értékesítette. A GHK így 2 ponttal, a sportklub pedig 1 ponttal gazdagodott a székely derbén. A játéknap további mérkőzésein a Brassói Korona 3-0-ra nyerte a háromszéki ágyúsok ellen, a DVTK Jegesmedvék ugyancsak 3-0-ra győzött az Újpest otthonában, míg a Deac 4-1-re verte a dunaújvárosi acélbikákat. Térségünkben a hétvégén többnyire napos, száraz, kellemes őszi idő várható, ugyanakkor a reggelek hűvösek, helyenként fagyosak lehetnek. A jövő hét első felében is viszonylag enyhe időig érkezik, majd a hétvége felé lehűlés érkezhet, és a nappali hőmérséklet is jelentősebben visszaeshet.
3: És most!
0: Jó reggelt, nem Vietnám, hanem Erdély, szevasztok, Vészabó Zsolt vagyok, ez itt még mindig, természetesen, a Rádió Gaga hétvége. Ez a második óránk, egészen délután 6 óráig leszek itt veletek, nem kukorékolok, nem üvöltözök a mikrofonban, megígérem. Viszont hozok helyébe slágereket, új zenéket, ropi könnyű információkat, és hát meg is ropogtatjuk őket, mint mondtam, még megnézzük, hogy milyen eseményekre emlékezünk, hol mit ünnepelnek a mai napon. Sőt, lesz még horoszkóp is a délelőtti órákban, hogy senki ne maradjon a csillagok üzenete nélkül. Kecája, jövünk, kezdjük az órát, jön az Anima.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
13: Érdekességek,
1: aktuális információk,
13: játékok,
1: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiógaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

Ez volt az Imagine Dragons Kygóval közösen a Stars Will Align. Összeállnak a csillagok, és hát 1893-ban összeálltak a csillagok, ez 133 évvel ezelőtt született, és figyeljetek, te tele vagyunk mindenféle szoborral, mindenkiről emlékezünk. A leírt egy sort, az jól hangzott, csapunk neki egy szobrot. De van egy rakat ismeretlen katonák. Ahelyett, hogy olyan emberekről készítenénk szobrot, akiknek a találmányát nap mint nap használjuk. Képzeljétek el, hogy mi lenne a világgal porszívó nélkül. Én nem tudom elképzelni, egy kicsit csak akarok rajta gondolkodni, de J.S. Thurmannek köszönhetően 1893-ban megszületett, azaz nem megszületett, hiszen szabadalmaztatódott, azaz már meg volt születve azelőtt az első motoros porszívó. Mert hogy ilyen különböző mechanikusok már léteztek azelőtt, tehát ezt a nevet azért érdemes megjegyezni, illik megjegyezni, mondanám én, J.S. Thurman, így hívják a pasast, aki szabadalmaztatta az első motoros porszívót. 133 éve könnyebb a háztartások dolga, huligánszel megyünk tovább, így lesz mi dolgunk könnyű, mert hogy játszunk.

születésnaposokról is ejtsünk néhány szót Hathaway után, mert hogy ezen a napon egy nagyon-nagyon fontos erdélyi személyiség is született, és ünnepli születésnapját, az Isten éltessen nagyon sokáig még, Csíki Boldizsárt erőben egészségben 1937-ben született meg, legismertebb és legnagyszerűbb élő erdélyi zeneszerzőnk, még egyszer tehát Csíki Boldizsárnak hívják, Erkel Ferenc díjas zeneszerző, tanár és zenetudós. Valamivel korábban, nem is korábban, később, nézzünk oda, 4 évvel fiatalabb Csíki Boldizsárnál Chubby Checker, amerikai rockénekes. Az ő nevét lehet, hogy sokan nem ismerik, viszont azt a dalt, ami az ő szerzeménye, véleményem szerint nincs élő ember, aki legalább egyszer nem hallotta volna, mindegy, hogy magyarul, románul, szerbül, vagy éppen eredetiben angolul, ugyanis a Let's Twist Again híres Twist slágernek a megalkotója, Ernst Evans, ezen a néven született Chubby Checker, és hát köszönjük neki nem csak ezt, hanem a teljes munkásságát. Elválaszol egy leményünk tovább, jön a La Cintura.

0: mai napon történt fontosabb eseményekről próbálok meg beszámolni, rengeteg van, illetve megemlítettem néhány fontos nevet is, akik a mai napon látták meg a napvilágot, illetve azt is elmondtam, hogy az első elektromos porszívót ezen a napon szabadalmaztatták 133 évvel ezelőtt. Na de, 74 éve megjelent egy másik nagyon-nagyon fontos találmány, és gondoljunk csak bele, hogy 74 éve jelent meg a mágneses szalaggal működő videómagnó, és ez, hát komolyan mondom, tehát 74 év alatt már el is tűnt. Igazából a mai fiatalok, a mai nem is óvodások, hanem szerintem az általános iskolások, sőt szerintem a gimnazisták sem tudják, hogy miről beszélek, hogyha azt mondom, hogy VHS lejátszó vagy videó lejátszó. Sőt, most már láttam filmet is, ahol a film szereplők sem tudták, hogy mi az, és meg kellett kérdezni egy öregebbet, hogy mi van a kezükben, egy videokazettát fogdostak. Los Angelesben mutatták be Vision Electric Recording Apparatus, azaz Vera. Így hívták az első mágneses szalaggal működő videómagnót, a BBC tesztelte természetesen, aztán megjöttek a dalok, hogy Video Killed Radio Star, de hát a Radio Star az még mindig itt van, nem magamról beszélek, hanem csak úgy általában. Nem sokára a Radio Star majd hoz nektek egy Linkin Parkot, és jön az In The End.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
1: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon. Az első téglától az utolsó simításig. A szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is darus autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
3: Marosvásárhely. Készen állsz az adrenalinra? Október 16 és 18, valamint 23 és 25 között Monster Truckok, Grift, Kamikázé, látványos üldözések, borulások és hihetetlen kaszkadőr mutatványok várnak rátok.
4: És ami mindent visz, a lélegzet elállító halálgömb.
3: Pénteken 18, szombaton és vasárnap 15 órától Marosvásárhelyen, a Sziget utcában, a Transzil stadion parkolójában.
4: Ezt érezni fogod.
3: Christopher Team Monster Truck Show, ahol a kerekek alatt kezdődik az igazi adrenalin. Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
3: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
8: ismét lágerek és új zenék.
1: Rádió

Na, hát vettem a bátorságot és rápillantottam az időjárás előrejelzésre, bár múlt héten Bencével eléggé mélységesen kielemeztük, hogy lassan nem merünk előrejelzést mondani, sőt lassan majd azt sem merjük elmondani, hogy jelenleg mi van. A lényeg az az, hogy a meteorológusaink még jó meleg időt jósolnak keddig. Keddig merem mondani. Felhős idő lesz adás körzetünk területén, ez jelent Csíkszeredát, Székelyudvar helyett, Sepsiszentgyörgyet, Gyergyószentmiklós, Marosvásár helyett és környéküket. Azt nézem, hogy 23-24 Celsius fokos nappali hőmérsékleti maximumok mellett szerintem nevezhetjük ezt még jó nyugodtan indián nyárnak, nevezzük is. Vasárnap, holnap Sepsiszentgyörgyen lesz a legjobb idő, napsütés, mindenhol máshol felhőség volt, de kellemes időjárás várható. Reggel este nyilván ködre kell számítani, főleg Csíkszered, főleg Marosvásárhelyen és környékén, úgyhogy akik hosszabb útra készülnek, erre számítsanak, hideg viszont nem lesz. Éjszaka azonban már jócskán lehűl a levegő, Gyergyószentmiklóson mínusz fokok, mindenhol máshol azért 1-2 fok lesz éjszaka, az nem túl sok. Stella Lefty jön, és a Boston.

0: Még egy órának hasára ütöttünk, de semmi baj, már maradt még bőségesen délután 6 óráig leszek itt veletek, és ti is legyetek itt velem 0730548888 erre a számra. Írjatok, hogyha jelentkezni szeretnétek játékunkra, kedden kezdjük a Rádió Gaga hatalmas születésnapi játékját. Hatalmas születésnapi ajándékokkal természetesen, amelyek nem ajándékok, hanem nyeremények, de ezt csak azok kaphatják meg, akik jelentkeztek játékunkra, akiket fölhívunk, és akiknek odaadjuk ezeket a nyereményeket. Jól van, tovább nem koptatom a szót, koptassák a híradósok, jön a legfrissebb hírcsomagunk.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
3: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: 27 év nagy idő. Még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
5: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
6: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
7: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
8: Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát. Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 85.
9: Üvegezünk. Üvegezünk. Az Üvegcentrum birodalmában a legkülönfélébb üvegtermékek legjobb minősége várja. Sima és mintás üvegek gyártással, majd méréssel, szállítással és szereléssel is. Marosvásárhelyen a Tudorban, a Progrészulő utca 2 szám alatt, vagy a 0265 248 430-as telefonszámon. Üveget csak az Üvegcentrumból.
10: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
11: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a Szováta szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, sauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
12: Robbanj be a színek világába! A szivárványruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárványruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Influenza elleni oltást javasol az egészségügyi minisztérium. Megerősítették Románia befektetésre ajánlott besorolását. Enyhe őszi idő várható Székelyföld szerte. Hozom a részleteket. Jó napot kívánok a mikrofonnál. Kristó Ákos. A diákok teljes körű bevonásával dönthetnének az iskolák arról, milyen legyen az egyenruha, közölte Daniel Zamfir, szociáldemokrata párti szenátor. A tervezett módosításról az Országos Diáktanács és a szülői szervezetek képviselőivel folytatott egyeztetésen állapodtak meg. A diákok ugyanakkor jelezték, hogy az oktatási rendszer más problémáit fontosabbnak tartják az egyenruha kötelező vétételénél. A törvénytervezetet a szenátus már elfogadta, a végső döntést a képviselőház hozza meg. A Standard & Poor's megerősítette Románia a BBBA3 szintű államadós besorolását negatív kilátással, így az ország továbbra is a befektetésre ajánlott kategória legalsó fokozatában maradt. A hitelminősítő szerint 2026-ban a költségvetési konszolidáció és az uniós források lehívása a tervek szerint haladt, az idei költségvetési hiány pedig a GDP 6,25%-ára becsülik. A Standard & Poor's ugyanakkor jelentős kockázatokat lát 2027-2028-ra, különösen a politikai bizonytalansága, a magas finanszírozási igény és az emelkedő államadóság miatt. A besorolás szempontjából kulcsfontosságú lesz egy stabil kormány és egy hiteles, a deficit további csökkentését biztosító költségvetési program. Az egészségügyi minisztérium a hideg időbe köszöntével az influenza elleni védőoltás felvételét javasolja, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. Az oltás többek között a 6 hónaposnál idősebb gyermekeknek, a várandós nőknek, a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak ingyenes. A krónikus betegségben nem szenvedő 45-65 év közöttiek 50%-os kedvezménnyel juthatnak hozzá, mások teljes áron vásárolhatják meg a patikában. A minisztérium a gyakori kézmosást és a rendszeres szellőztetést is ajánlja a légúti fertőzések megelőzésére. Franciaország és Olaszország 1-1-es döntetlen játszott tegnap este a labdarúgó nemzetek ligájában. Michael Olise góljára Alexandro Bastoni válaszolt. A játéknap másik A-ligás mérkőzésén Belgium 3-0-ra verte Törökországot. A B-ligában Magyarország 1-0-ra legyőzte Grúziát, Észak-Írország 3-0-ra nyert Ukrajna ellen, Bosznia-Hercegovina és Svédország 1-1-re végzett, míg Lengyelország 6-0-ra kiütötte Romániát. A C-ligában Moldova 2-1-re nyert Kazasztánban, Ciprus 2-0-ra verte Örményországot, Montenegro 2-1-re győzött Lettországban, a Feröer-szigetek és Szlovákia pedig 1-1-es döntetlent játszott. Térségünkben a hétvégén többnyire napos, száraz, kellemes őszi idő várható, ugyanakkor a reggelek hűvösek, helyenként fagyosak lehetnek. A jövő hét első felében is viszonylag enyhe időig érkezik, majd a hétvége felé lehűlés érkezhet, és a nappali hőmérséklet is jelentősebben visszaeshet.
1: És most...
0: Szép a reggel, jó a reggel, mondta Csipike, de most valószínűleg azt énekli, hogy szép a reggel, csíp a reggel. Hát erről nem volt szó egyébként még ma reggel, hogy azért csípős. Gondolom, hogy Gyergyó és Csíkszered a környékén még csípősebb, mint amilyen volt mondjuk Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön a reggel, de most nem a csípősségről szeretnék beszélni. Mindenkinek hatalmas nagy ölelés reggelre itt a Rádió Gaga részéről, főleg Gábornak, aki küldött egy szép jó reggelt és nagy ölelést Százhalombattáról. Ott is szól a Rádió Gaga, miért is ne? Nate Smith-tel ajándékozom meg ezt a csodás üzenetet. Fix what you didn't break, javítsd meg, amit még össze sem törtél.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
8: Érdekességek,
1: aktuális információk,
8: játékok,
1: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége. Slágerkult!

Kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió.

rápillantottam közben a hírekre, mert hogy a kollégák felébredtek mindenfele most már, és beszéltem korábban arról, hogy 800 éve hunyt el Assisi Szent Ferenc, legalábbis ezt tartják a dátumnak, mert nem lehet biztosan tudni, hogy pontosan mikor született. Na de hát természetesen ünneplik is világszerte mindenfelé. Pontosabban a tranzitust ünneplik, hogy mi is az a tranzitus? Hát a földi életből az örök élet, illetve a feltámadás teljességébe való átmenetet nevezik a ferencesek tranzitusnak, amire a kerek évforduló jegyében a nevét viselő szerzetes rend Csuhás barátai, ahogy őket a nép nevezi, a szokásosnál is nagyobb hangsúllyal emlékeznek. Különböző helyszíneken megvalósuló zarándoklatok, imádságok, szentmisék, előadások, tanúságtételek és közösségi alkalmak egyetlen közös ünneplés részei a mai napon, és akkor most elmondanék néhány fontosabb pontot. Csíksomlyón már elkezdődött 7 óra 30 perctől a zarándoklat, majd a Hármas keresztől, majd 14 órától lesz egy csatlakozási lehetőség a Mártonáron főgimnáziumnál. A Kegytemplomban 16 órától egészen délután 17 óra 30-ig, tehát fél hatig imaórák lesznek, majd fél hatkor tranzitus szertartás Szent Ferenc csonterekéjének elhelyezés, 18 órakor Szent Mise, majd rózsafüzér és gyertyás körmenet, illetve holnap Szent Misék lesznek 8 órától, 10 óra 30 perctől és 18 órától, a délelőtti mise után pedig 11 óra 30 perctől Gábor Csilla előadását lehet majd megnézni Assisi Szent Ferenc Isten Trubadúrja címmel. Székelyudvarhelyen ma délután 5 órakor Ferences rózsafűzér, 18 órakor pedig Kerekes László segédpüspök Szent Miséje, Gyergyó Szárhegyen pedig holnap lesz 8 és 10 órakor lesznek az ünnepi Szent Misék a Ferences templom, a Szárhegyi és a Szent Miklósi Ferences világi rendi közösségek a ferences testvérekkel és a Gyergyómedencei hívekkel együtt adnak hálát közösen Szent Ferencért és a ferences lelkiségért. Ezeken lehet részt venni, hogyha szeretnétek. Mi megyünk tovább Nelly Furtádóval és a talán legnagyobb slágerével, jön az I'm

bár mi nem vagyunk novemberben, azért jól esett az a novemberi eső a Guns N' Roses-tól. Mondtam, hogy rápillantottam a hírekre, és hú, tehát én lemaradtam erről a Nikus Ordán és Trump közös fotóról, de hát itt nem is csak a Nikus Ordán és Trump közös fotója, hanem a többi előkelőséggel vagy előjáróval készült fotója se semmi ennek a pasasnak. Nyilván, szóval készült egy fotó az New Yorki ENSZ közgyűlésen Nikus Ordánról, Donald Trumpról, és hát egyáltalán nem mellékes, a First Lady-nkről is. Mirabella Gradinárót is lefotózták. Mirabel, mondanák az Encantóban, aki érti, érti. Jól van, szóval az a lényeg, hogy felkerültek az X-re ezek a fotók, és nyilván az internet népe rögtön elkezdte szétszedni őket, hogy ez biztos, hogy AI-jal készült, vagy pedig mesterségesen valaki oda helyezte Donald Trumpot, mert tényleg nagyon furcsán mosolyog, nem tudom, láttátok ezt a fotót, de azért Nikus Ordán is megér egy misét. Szóval érdemes megnézni ezt a képet komolyan, de nem csak magában, hanem nézzétek meg a többit is. Na hát reagált nyilván az elnöki hivatal, annyira hangosan tiltakoztak az emberek, hogy azért mégis egy ilyen AI-jal készült fotóval mit keres az államelnökünk Donald Trump mellett, és nyilatkozott az államelnöki hivatal, és azt mondták, hogy ez teljesen valódi ez a kép, és hogy amúgy a Fehérház is reagált, meg a többiek is reagáltak, azt mondták, hogy valószínűsíthető, hogy azért azonos Donald Trump, vagy azért közel azonos Donald Trump minden fotón, mert hogy az egész rendezvényen, tehát az ENSZ közgyűlésen egyetlen egy fotósnak szabadott fotózni, és nyilván az a Fehérház hivatalos fotósa volt. Na hát, és utána ők is dolgozták fel ezeket a képeket, és ők küldték szét a különböző elnöki hivataloknak. Hát én valószínűsítem, hogy elcsípett egy jó fotót Donald Trumpról. Ők gondolták, hogy jó fotó, szerintem nem feltétlen jó fotó, meg nem is feltétlen illő a mai geopolitikai helyzethez. Ez a, hát nem is tudom, milyen South Parkosan mosolygó Donald. A lényeg, hogy véleményem szerint én legalábbis elképzelem, hogy ezt a Donald Trumpot mindenkihez oda tették. Ettől még lehet valódi, lehet, hogy ezt a mosolyt tudta tartani magán, nem tudom, fél órán keresztül. Nézzétek meg ezt a fotót, ha jó napot akartok magatoknak, hype-et önnem.

0: évszakot váltottunk Erdélyben is, és ilyenkor nyilván elterjed a Facebookon a láz, és mindenki fotózza az őszt. Van is rajta egyébként mit fotózni. Most már októberben vagyunk, úgyhogy szépen lassan sárgulnak a levelek, lassan itt van az első nagy lombhullás. Na de, én arra kérlek benneteket, tényleg érdekel, hogy milyen az ősz ott, ahol ti ébredtek, vagy ahol éppen töltitek a délelőttötöket. Úgyhogy ha megtennétek és küldenétek nekem egy-egy fotót arról a tájról vagy környezetről, ahol éppen ti vagytok, azt megköszönném szépen. Nem másért, tényleg kíváncsi vagyok. Most nyilván nem fogok fotókról beszélgetni itt a rádióban, csak nekem küldjétek el a 0730548888-as telefonszámra, a WhatsAppon ugye a legegyszerűbb alkalmazáson nem igazán tudtok képet küldeni, de Facebookon is jó lesne. Szóval mindegy, hogy hol, de kíváncsi vagyok, hogy hogy néz képen a környezetetek így ősszel. Megyünk tovább, nem sokára Peggy Goo és Ira Start fogunk hallgatni. Hát az a dal címe, hogy Woman.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
3: Reklám.
4: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a www.pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor füvet is árul. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
11: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
12: Háztartási gépre van szükséged. Szőnyegszabászatot keresel.
13: A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain. Házhoz szállítással biztosít neked mindent.
14: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
15: Gamma Electronics.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
19: A reklám után.
20: Ismét láger.

Egy bolondszázat csinál, mondták a meteorológusok. Azt mondják, hogy ma reggel plusz egy Celsius fok volt a leghidegebb adás körzetünkben, és ez Sepsiszentgyörgyön, valamint Sepsiszentgyörgyön, illetve Csíkszeredában mérték. Hát én hiszem is, meg nem is. Tehát valószínűleg, hogyha egy kicsit az órodat kidugtad bármelyik városból, akkor volt az hidegebb is, mert hogy ami csípett a biciklin, az nem tudom, az nekem egy picit hidegebbnek tűnt, mint egy fok, az úgy már inkább fagypont volt, de számomra legalábbis. Na de azt mondják a meteorológusok, hogy a következő napokban már holnap is melegebb lesz, de a mai nap csúcsértékeivel sincs baj. Tehát, hogy a 20 fokot csókolgatja a maximum napközben, túl sok napsütés nem lesz ma, viszont holnap már kisüthet a napocska itt-ott, többnyire felhős időre kell számítani az elkövetkező napokban, főleg a jövő hét derekán, tehát olyan kedszerdán kimondottan felhős idő lesz, ilyen jó kis őszies, emellett viszont 21 Celsius fokos maximum, sőt 22 Celsius fok is lesz Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön kedden és szerdán. Ez azért elég kellemesnek mondható, a felhőktől meg nem félünk így ősszel. Nem félünk azért zenéktől sem, Nathan Dave-vel megyünk tovább, jön a 21 ok.

0: BCS fotókat, éppen ki miben van. Emellett meg jelentkezhettek játékunkra is, mondom a telefonszámot, a 0735488888, WhatsAppon, SMS-ben, vagy, hát nem, Facebookon nem lehet játékra jelentkezni, viszont az alkalmazásunkban annál inkább, hogyha nem töltöttétek még mindig le, akkor tegyétek meg, nagyon könnyű azon keresztül írni nekünk, vagy akár a játékokra is jelentkezni, sőt, oda még újdonságot, frissességet is szoktunk feltölteni, illetve ott érhetők el tematikus zenei csatornáink is. Most pedig nem tematikusan, hanem teljesen általánosan jön a legfrissebb hírcsomagunk Kristó Ákos jóvoltából.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
3: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
6: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
7: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
9: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
10: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pálcokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
11: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mol közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
12: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Két földrengés is volt ma a Vráncsá térségében, egyre többe kerül a tankolás Romániában. Enyhe őszi idő után lehűlés érkezhet Székelyföldre. Húzom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. A Hargita megyei rendőrök azonosították és 24 órára őrizetbe vették azt a 39 éves csíkkarcfalvi férfit, akit a csíkdánfalvi halálos gázolással gyanúsítanak. A baleset még csütörtök este történt a 125-ös megyei úton, ahol egy 21 éves nő életét vesztette, két társa pedig könnyebben megsérült. A sofőr a gyanú szerint elhagyta a helyszínt, elfogásakor azonban sem az alkohol, sem a drogteszt nem mutatott pozitív eredményt. A hatóságok ma kezdeményezik a férfi előzetes letartóztatását. Két földrengést is regisztráltak ma hajnalban Vráncsá szeizmikus térségében. Az erősebb 3,5-es magnitudójú rengés Buzau megyében történt, 141 kilométeres mélységben, epicentruma mintegy 60 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől. Ezt megelőzően egy 2,9-es erősségű földmozgás mértek Vráncsá megyében. Az idei év legerősebb romániai földrengése február 26-án történt Vráncsá megyében és 4,5-es magnitudójú volt. Magas szinten maradtak az üzemanyagárak Romániában, a gázolaj literenkénti ára már megközelíti a 11 lejt. Ma a legolcsóbb benzint Maros megyében Szászrégenben kínálják literenként 9 lej 79 bani ért, míg a legkedvezőbb gázolajár 10 lej 75 bani volt. A nagyvárosokban a benzinára 9 lej 93 és 9 lej 99 bani, a gázolajé pedig 10 lej 88 bani és 10 lej 91 bani között alakul. Egy hónap alatt a benzin átlagára 5, a gázolajé pedig több mint 8,5%-kal emelkedett, így egy 50 literes tank megtöltése rendre 23 lej 50 bani, illetve 43 lej 50 banival kerül többen. Októberben az egészségügyi szolgáltatók az egészségbiztosítási kártyát és az elektronikus személyi igazolványt egyaránt használhatják a betegek azonosítására és a szolgáltatások igazolására, közölte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Ebben az időszakban ugyanakkor nem kötelező az orvosi ellátás, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kiadásának kártyás hitelesítése. A hitelesítés hiánya önmagában nem lehet oka az elszámolás elutasításának, amennyiben minden más előírás teljesül. Az átmeneti intézkedés célja a rendszer tesztelése és tökéletesítése, valamint az egészségügyi ellátás és a gyógyszerellátás folyamatosságának biztosítása. Székelyföldön ezen a hétvégén többnyire száraz, változóan felhős idő várható, a nappali csúcshőmérséklet általában 18-22 fok körül alakulhat. A reggelek ugyanakkor hűvösek lesznek, a hidegebb medencékben fagypont közelébe vagy kevéssel alá is süllyedhet a hőmérséklet. A jövő hét első felében tovább melegszik az idő, helyenként 21-24 fokos maximumokkal. Csütörtöktől több felhő jelenhet meg, péntektől pedig változékonyabbra fordulhat az idő. A jövő hétvégére lehűlés körvonalazódik, szombaton és vasárnap már csak nagyjából 13-16 fokos nappali csúcsértékekkel és csapadék is előfordulhat.
14: És most...
0: A jó reggelt, az most már lassan túlzás, mondanám én, 11 óra múlt néhány perccel. Köszöntök mindenkit, aki nemrég csatlakozott, ez itt a Rádió Gaga hétvége. Egy az a hétvégi műsor, ami egészen délután 6 óráig tart, tele zenével, apró pici információmorzsákkal. És most például így az óra elején, ja, amúgy Bészabó Zsolt vagyok, sziasztok. Így az óra elején Bruno Mars-szal is tele lesz ez a műsor. I Just Might, a dal címe, amit meg fogunk hallgatni.
14: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
15: Érdekességek,
14: aktuális információk,
15: játékok,
14: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

magad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

nem lefele nézek, hanem fölfele nézek, akkor a csillagokat látom. Én nem tudom, mit üzennek, de vannak, akik azt állítják, hogy ők igen. Szóval a horoszkóp következik. Nézzük a kost. Mai horoszkóp. Szombaton kimaradsz a konfliktusokból, viszont azért egy hír vagy esemény arra késztethet, hogy gondold át egy kicsit az életedet és a körülötted lévő világhoz, emberekhez való viszonyodat. Hú, deep. Mély hétvége vár a kosokra. A retrográd Vénusz ugyanis téged is megérint, és hatására most elmélyültebben gondolkodol. Hát nekem már csak ez hiányzott, hogy mondjam. Igen, én is kos vagyok. Bika, szombaton, azaz ma összeáll a csillagzat ahhoz, hogy kihasználj egy régóta várt lehetőséget. Itt az ideje, hogy felhívd, akire sokat gondolsz, vagy elmenj oda, ahova már régóta szeretnél. Kicsit ideg van hozzá, de azért próbálkozhattok vele. Nagyon erős fényszögek segítenek abban, hogy úgy alakuljon a napod, ahogyan szeretnéd. Csodás hírek a bikának. Ikrek, a hold már átlépett a rák jegyébe, azt mondják, így ma sokkal érzelmesebb napod lehet, és sikerül egy kicsit lelassítani. Nem a napodat, hanem magadat. Szerencsére a veszekedések is elkerülnek, ezért ez a nap egy igazi, töltekezős, kikapcsolódós szombatnak ígérkezik. Így legyen, azonnal folytatom a rákkal, de zenét fogunk hallgatni. Hú, az egyik legpörgősebb, legbulisabb dal jön itt a Rádió Gagán, az én egyik személyes kedvence Mando Diao-nak hatalmas lágere, Dance with Somebody.

0: következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Csapoljuk a csillagok üzenetét itt a Rádió Gagán. A ráknál maradtam el, úgyhogy vele folytatom. Ma a te jegyedben van a Hold. Ez egyenlő azzal, hogy neked kedveznek a körülmények. Ugyanakkor a Mars és a Plutó szembenállása nem egy egyszerű történet. Meg vagyok győződve amúgy, hogy amúgy se egyszerű történet, hogy a Mars és a Plutó szembenállnak egymással, mindez zárója. Kemény vitának vagy harcnak lehetsz a szemtanúja. Ugye tudod, hogy nem kell köcbe avatkoznod. Azért, hogyha nagyon eldurvul, azért mit tudom, de ne csak áldogálj. Oroszlán, nézzük a mai napodat. Feltűnhet egy személy, aki rivalizál veled, vagy éppen te lehetsz alaptalanul féltékeny valakire. Ez a Mars és a Plutó szembenállásának hatása, nagyon szemben állnak ezek ketten egymással, pedig nincsenek egymás mellett, és semmiképp sem kellene túlzottan magadra venned, vagy komolynak gondolnod. Szóval csak higgadtan, kedves oroszlán. Szűz, a Merkur ma kimarad a feszültségekből, így te is kimaradsz a feszültségekből. Rád is fér már egy könnyed nap, amikor feltöltődhetsz energiával. Viszont lehet, hogy eljött az idő egy kis átalakításra. Ezt érezheted szó szerint a környezetedre, vagy pedig lelki értelemben. Magad mögött kellene hagynod valamit. Végre. Megyünk tovább, Random Trippel, jön a benned a fény, hát kiben a fény, a csillagokban a fény, folytatom azonnal, mégpedig a mérleggel.

0: A most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Oké, és mondom a csillagok üzenetét, és a mérlegnél maradtam el. A retrográd Vénusz fontos élményeket jelez. Lehet, hogy ennek hatására elkezdenek gyógyulni a sérelmeid, múltbéli helyzetek, amik még ma is az eszedbe jutnak. Ma vedd komolyan az ösztöneidet és a megérzéseidet. A mérlegnek és a kosoknak ilyen mély napjuk van, vagy mély hétvégéjük. Skorpió, a jegyedben hátrál a Vénusz, ami különös, álmodozó hangulatot varázsolhat köréd, most elképesztő módon felerősödik a kisugárzásod. Viszont vigyázz, mert ezzel azonnal felébreszteted valaki féltékenységét. Ezt jelzi a Plutó fényszöge. Skorpiók, ne húzzatok rövid szoknyát, azt mondják a csillagok. Nyilas! Ma valakivel heves vitába bonyolódhatsz, mert egy sokakat érintő kérdésben nem értetek egyet. Mielőtt belemélyednél a vitába, jól gondold meg, ez tulajdonképpen nem csak az ego harc. Esetleg. Valóban ilyen fontos, hogy meggyőzd a másikat a te igazadról? Ki tudja, kedves nyilasok, nektek annyira nem mély, inkább, hogy is mondjam, harcias lesz a hétvégétek. Bak! Ma megismerkedhetsz valakivel, aki egész más gondol az életről, mint te, de éppen ez benne számodra az érdekes. Lehet, hogy ennek a kapcsolatnak pusztán baráti jellege lesz, de nincs kizárva az sem, hogy ennél valami mélyebb viszony kerekedik belőle, azért, hogyha a férj-feleség otthon vár, azért gondold át, ezt kétszer mondanám én. Nem sokára folytatom, maradt még egy vizentünk és egy halak. Úgyhogy tart még a horoszkóp itt a Rádió Gagán. A hétvégén nem sokára Lucy Silvasszal megyünk, jön a Breathe In.
0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keres minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
3: Reklám. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
4: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
5: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
10: ismét lágere.

0: most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Csillagok üzenetét soroltam, maradt még egy vizentő és egy halak. Na nézzük, hogy a vizentőnek és a halaknak milyen napja van a csillagok szerint. A Plutó mocorog, és úgy látom, hogy ha Plutó mocorog, és úgy látják, hogy mocorog, akkor annak valamilyen mély hatása van mindenkire, mert hogy vagy veszekszenek az emberek, vagy nagyon nyugodt napjuk van, vagy magukba kell forduljanak, vagy át kell gondoljanak dolgokat. Szóval a Plutó jegyedben jár, kedves vizentő, és ez kerül most szembe a Marssal. Nem kell eltűrnöd senki agresszív kirohanásait, ugye tudod, ma állj ki magadért, meg fogsz lepődni, mert ennek hatására egészen érdekes fordulatot vesznek a dolgok. Na nézzük a halakat végül. Úgy érzed, hogy lassítanod kell, és bizony nem is tévedsz. Szombaton, azaz ma, végre sikerül is relaxálnod és kikapcsolódnod. Azt nem is lehet, hogy folyton mások ügye után futsz. Ma végre téged kényeztet egy picit a környezeted. A retrográd Vénusz is jelzi, hogy van igényed az átalakulásra és a megújulásra. Ennyit a napi horoszkopról, Bebe Rexával megyünk tovább, One in a Million, egy a millióból.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és is új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

Én azért azt mondom, hogy nagyon nem mélyültek el a napban, meg akkor se, hogyha a csillagok azt üzenik. Bár ilyenkor hétvégén jól esik a lazítás, sőt egy ilyen őszi hétvégén határozottan jól esik a lazítás, mégpedig az olyan lazítás, amikor az ember egy picit összegez,

0: nagyon mély összegzéseket azért ne végezzetek. Csodás idő van, próbáljátok beszorítani a kis sétát az életetekbe a hétvégébe, mondom én. Hát ilyen sétára alkalmas idő. Medvével szemben ne menjetek, hogyha erdőbe mentek, vagy vegyetek magatokkal medvesprét. A legfrissebb hírekkel megyünk tovább.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
3: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
5: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
6: Nagyon szépen köszönöm.
5: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
7: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között tök fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
8: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is darus autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Parajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Az ügyvivő miniszterelnök szerint a politikai válság ellenére sikerült megőrizni Románia hitelminősítését, szigorúan ellenőrzik a zöld jelzőket a termékeken, enyhe őszi idő után lehűlés érkezett Székelyföldre. Hozom a részleteket, szép délután kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. Akimitsu Tamawake, japán képzőművész kapta a 9. székelyföldi grafikai biennálé 3000 euró értékű nagydíját Mag című alkotásáért. A rendezvény Kovászna, Hargita és Maros megye együttműködésével valósult meg, és az elmúlt 9 kiadás során jelentős nemzetközi művészeti eseményé nőtte ki magát. Az idei felhívás minden korábbinál nagyobb érdeklődést váltott ki, 71 országból több mint 1000 művész összesen 2195 alkotással jelentkezett. A Sepsiszentgyörgyi díjátadón a nagy díj mellett további 9 szakmai elismerést osztottak ki. Az idei biennálé központi témája a torzulás, amelyet a résztvevő művészek számos technikával is megközelítésben dolgoztak fel. Szeptember 27-től Romániában a kereskedőknek bizonyítaniuk kell az olyan környezetvédelmi állításokat, mint az öko, a zöld vagy a környezetbarát. Megtévesztő gyakorlatnak számít például, ha egy terméket megfelelő igazolás nélkül környezetbarátnak neveznek, vagy tanúsítás nélküli fenntarthatósági címkét használnak. Az új szabályok a termékek tartóságára és javíthatóságára is kiterjednek, a kereskedőknek pedig több információt kell adniuk a garanciáról, a pótalkatrészekről és a szoftver frissítésekről. A változtatások célja a megtévesztő zöld reklámok visszaszorítása és a vásárlók pontosabb tájékoztatása. Az előírások betartását az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzi. További részletek a témában a Krónikán olvashatók. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a gazdasági eredmények és a vállalások teljesítése tette lehetővé, hogy a Standard & Poor's változatlanul hagyja Románia BBB A3 besorolását. Bolozsán a politikai válság előidézéséért a szociáldemokrata pártot tette felelőssé, miközben kiemelte, hogy az ügyvivő kormány a politikai padhelyzet ellenére fenntartotta a költségvetési pályát és a magas állami beruházásokat. A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a bizonytalanság elhúzódása ronthatja a befektetői bizalmat és veszélyeztetheti a deficit csökkentést. A Standard & Poor's tegnap megerősítette Románia befektetésre ajánlott besorolását, de fenntartotta a negatív kilátást, jelezve, hogy a költségvetési konszolidáció végrehajtásával kapcsolatos kockázatok továbbra is magasak. Az elmúlt nap folyamán 15 riasztás érkezett a Szálvámont hegyi mentőszolgálathoz, a legtöbb segélyhívást Gorzs és Szeben megyéből kapták. Hegyi mentők összesen 12 embert mentettek meg, közülük 2-t kórházba kellett szállítani, egy ember életét vesztette. A szolgálathoz további 36 hívás érkezett, amelyekben hegyvidéki turista utakról kértek információt, a Szálvámont pedig fokozott óvatosságra intette a természetjárókat. Székelyföldön ezen a hétvégén többnyire száraz, változóan felhős idő várható, a nappali csúcshőmérséklet általában 18-22 fok körül alakulhat. A reggelek ugyanakkor hűvösek lesznek, a hidegebb medencékben fagypont közelébe vagy kevéssel alá is süllyedhet a hőmérséklet. A jövő hét első felében tovább melegszik az idő, helyenként 21-24 fokos maximumokkal. Csütörtöktől több felhő jelenhet meg, péntektől pedig változékonyabbra fordulhat az idő. A jövő hétvégére lehűlés körvonalazódik, szombaton és vasárnap már csak nagyjából 13-16 fokos nappali csúcsértékekkel és csapadék is előfordulhat.
1: És most!
0: Becsületes módon megvártam, hogy deletüssön az óra, elhangozzanak a déli friss híreink. Most már dél után néhány perccel vagyunk, remélem, hogy mindenki felkészült a csodás sporthírekre. Jövök néhánnyal, mert hogy tegnap volt egy-két futballmeccs, amiről szerintem érdemes szót ejteni vagy beszélgetni, ha megvan róla a véleményetek, nyugodtan megírhatjátok. Amúgy aktív üzenet szervizünk itt a rádióban a hétvégén, ha valakit köszönteni szeretnétek. Én Bészabó Zsolt vagyok, megyünk tovább, egészen délután 6 óráig tart a műsor. Lady Gagával kezdjük az órát, jön az Abrakadabra.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége. Slágerkult!

közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A Telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

Jól van, sporthíreket ígértem, és hát kezdjük a jó hírekkel. Melyiket mondjam előbb, a jót vagy a rosszat, vagy rossz, nem tudom mennyire rossz. Na mindegy. A magyar labdarúgó válogatott tegnap este a Puskás Arénában 1-0-ra legyőzte a georgiai csapatot a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízió harmadik fordulójában. Nekem ez a Georgia még mindig nagyon furcsa, nekem jönne a grúz, de hát ők kérték, hogy Georgiának hívjuk őket, úgyhogy betartjuk ezt a kérésüket, eleget teszünk neki. Egyértelmű magyar mezőnyfölénnyel kezdődött a találkozó, vendégek másodpercekre is csak alig birtokolták a labdát. Az első hazai, azaz magyar lövése sem kellett sokat várni, Tóth Alex megpattanó próbálkozását viszont vetődve kiütötte Mamardashvili. Később a Szoboszlainak is volt két kísérlete, az elsőt blokkolták, a második pedig nem sokkal került el a bal alsó sarkot. A félidő derekán a Liverpool középpályása harmadszor is megpróbálta bevenni klubtársa kapuját, de Mamardashvili könnyedén védett ezúttal is. Összességében a magyarok a helyzetet nem tudtak kialakítani, fölényük csupán meddő volt, így kizárólag távoli lövések jelentettek némi veszélyt. A magyar vezetés viszont nem ebből született, hanem az első igazán pontos beadásból, amelyet Kerkez bólintotta hozzá hasonlóan liverpooli hálóőr kapujába. Így Magyarország 1-0-ra legyőzte a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízió harmadik fordulójában, tehát a georgiai csapatot. Jól van, Limp Bizkittel megyünk tovább, illetve nem sokára jön a rosszabb hír.

rosszabb sporthíreket ígértem, Charlie után most jöjjenek. Ugye tegnap zajlott néhány mérkőzés a Nemzetek Ligájának B divíziójának harmadik fordulójában, és hát az ígéretes kezdés után korán emberhátrányba került, ráadásul gólt is kapott Lengyelország vendégeként a román válogatott, a szünet után pedig szétesett, és nem került el a kiütéses vereséget. Hát a kiütés is szerintem az olyan enyhe kifejezés. A svédek és a bosnyákok ellen elveszített találkozók után hát nagyon nagy szükség lett volna a pontszerzés a román csapatnak, amely veszélyesebben játszott a tegnap késő esti mérkőzés elején, több ígéretes támadást is vezetett, de a lehetőségei kimaradtak. Aztán a 22. percben Dragusin a 16-oson belül utolsó védőként szabálytalankodott a lengyelek sztárjával, Lewandowskival szemben, aki pedig Lewandowskival szemben szabálytalankodik, azt kiállítják. A Fiorentina védője egyből piros lapot kapott, a büntetőt pedig a sértet végezte el, és maga biztosan értékesítette is azt. Lewandowskinak megvolt ezzel az első gólja, ember hátrányban védekezni kényszerült a román csapat, a házigazdák pedig nagy helyzeteket dolgoztak ki, de ezeket nem tudták góra váltani, így a szünetig nem változott az eredmény, ez olyan unalmasnak is tűnt. Borzalmasan indult viszont a második félidő a román csapat számára, amely alig 2 percen belül 2 gólt is kapott, Lewandowski duplájával és Frankowski találatával a lengyelek rögtön 3-0-ra elhúztak, aztán meg a végeredmény, ezt most nincs is értelme itt most köbözni, a végére és maradt egyébként még egy lengyel gól, Lewandowski elérte a mester 3-ast, Lengyelország pedig 6-0-ra gyakorlatilag kiütötte Romániát, amely története egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el. Érdemes nézni ilyenkor a román sajtót, próbálnak törölközni, próbálnak takarózni, mások nem próbálnak semmi, csak simán szidják a csapatot, szerintem ilyenkor viszont inkább támogatni kellene. Mi egymást támogatjuk Taylor Swift-tel, és én az Opalite.

0: Még egy picit hozzátennék ehhez a tegnap esti csúfos román vereséghez. Tehát, hogyha nem lett volna elég, hogy 6-0-ra, nem is tudom, megszégyenültek Lengyelországban a román válogatott, ez ilyen, tényleg csúnyán, csúfos. Tehát ez a 6-0 azért úgy mindenkinek nagyon fáj, még akkor is, hogyha a Nemzetek Ligájában történik, amit lassan senki nem vesz komolyan, és nem is nagyon értjük egyébként, hogy ez miért kell. Na jó, mindegy, nem a Nemzetek Ligáját szeretném én most itt, darabjaira szedni, amúgy sem vagyok futballszakértő. Na szóval, nem elég, hogy 6-0-6 gólt kaptak a lengyelektől. Hétfőn 21-45-től hazai közönség előtt a csoport első Svédország ellen próbálhatják felettetni ezt a csúfos kudarcot. Ezt itt most nagyon-nagyon-nagyon zárójelbe tenném, ezt a próbálhatják felettetni, mert hogyha sikerül, akkor az tényleg valami csodával hatálos, de én nem ezt látom benne. Na jó, majd várjuk ki a végét. Hétfőn tehát 3:40-től kezdődik Románia-Svédország Nemzetek Ligája mérkőzés, csoportmérkőzés. Jelenleg a csoport úgy áll, hogy Svédország az első 7 ponttal, Bosznia-Hercegovina a második 5 ponttal, Lengyelország harmadik 4 ponttal, és Románia egy nagy nullával a negyedik a csoportban.
1: Reklám.
2: Marosvásárhely. Készen állsz az adrenalinra. Október 16 és 18, valamint 23 és 25 között Monster Truckok, Rift, Kamikázé, látványos üldözések, borulások és hihetetlen kaszkadőr mutatványok várnak rátok. És ami mindent visz, a lélegzet elállító halálgömb. Pénteken 18, szombaton és vasárnap 15 órától Marosvásárhelyen, a Sziget utcában, a Transzil stadion parkolójában. Ezt érezni fogod. Christopher Team Monster Truck Show, ahol a kerekek alatt kezdődik az igazi adrenalin.
3: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
4: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a Szovát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
7: ismét lágere.

ez volt a Unique és a Képzeld el. Képzeljétek el, hogy hétvégén is lesznek sportesemények, aki az amerikai futballt szeretné kipróbálni vagy nézni. Vasárnap este 8 órától nézheti a legtöbb csapatnak az összecsapását, illetve majd azt követően 11 óra. 5 perctől és 11 óra 25 perctől is kezdődnek mérkőzések, ezek most már követhetők egyébként a Vevo vagy Vivo alkalmazáson keresztül. Nem túl drága az előfizetés, akit érdekel, azt próbálja ki. Amúgy ezen kívül meg a női bajnokok ligája is zajlik kézilabdában, csúcsrangadók következnek a hétvégén, a győri Audi Eto játszik a Besztercei Glóriával, illetve lesz egy FTC Real Cargo Hungária és Bukarest Cseszeme mérkőzés is. A labdarúgásban pedig a Nemzetek Ligája folytatódik, a mérkőzése

szépen lassan már benne a délutánban, úgyhogy merek már jó étvágyat kívánni az ebédhez, akinek éppen aktuális. És megyünk tovább a műsorral is, van még a tarsolyban bőven. Sportot magunk mögött hagyjuk, ennyit szerettem volna róla beszélni, amennyi ebben az órában elhangzott, de délután 6 óráig tart műsorfolyamunk, tartsatok velünk, slágerekkel, új zenékkel, apró infokkal, sőt nagyobb infokkal, a nagyobbakat inkább Kristó Ákos hozza el nekünk, mint most is. Jön tehát itt a Rádió Gagán.

0: a legfrissebb hírcsomagunk.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
2: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán.
3: Reklám. Hallott már a marosugrai Haller kastélyról? Romantikus pihenés, wellness, különleges étterem és elegáns szállás várja egy varázslatos történelmi kastélyban a természet közelében. Legyen szó esküvőkről, rendezvényekről, családi kikapcsolódásról, romantikus hétvégéről vagy egy különleges vacsoráról. A Haller kastély felejthetetlen élményt kínál Erdély szívében. Most kültéri medence is van, mert egy kastélyban néha úszni is király érzés. Látogasson el marosugrára és élj át a kastély élményt. Is.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Tisztasága a Flash Clean dolga. Tisztaság, frissesség, kereskedelmi egységekben, irodahelyiségekben, lakásokban, építkezés, illetve felújítás után. Profil gyorsan. Flash Clean. 0365 809 843 és 0745 802 996.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Jövő tavasszal átadhatják az A8-as autópálya első Maros megyei szakaszát. Több mint 5000 embert vettek őrizetbe a francia diák tüntetéseken. Naposabb napok után eső és leülés jöhet Székelyföldön. Hozom a részleteket, üdvözlöm Önöket a mikrofonnál. Kristó Ákos. Románia az Európai Unió legrosszabbul ellátott országai közé tartozik a mammográfiai készülékek számát tekintve. Az Eurostat 2024-es adatai szerint 100 000 lakosra mindössze egy mammográf jut, még Görögországban 7,5, Cipruson pedig 7. Romániáról nem áll rendelkezésre adat arra vonatkozóan, hogy a nők mekkora arányban vesznek részt szervezett mammográfiás szűrésen. Dániában, Svédországban és Finnországban az 50-69 éves nők több mint 80%-a vett részt ilyen vizsgálaton az elmúlt két évben. Az Eurostat a Merrák elleni küzdelem októberi hónapjához kapcsolódva tette közzé az adatokat. A román elnök hivatal cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint hamis lenne a Nikus Ordánt, élettársát és Donald Trump amerikai elnököt ábrázoló New York-i fénykép. A hivatal közlése szerint a felvételt a Fehérház hivatalos fotósa készítette az ENSZ közgyűlés alkalmából rendezett fogadáson. A találgatásokat az váltotta ki, hogy több ország vezetőjével szinte azonos beállítású képek jelentek meg Trumpról. Az elnöki hivatal ezt azzal magyarázta, hogy a rendezvényen kizárólag a Fehérház hivatalos fotósa készíthetett felvételeket, amelyeket később egyszerre küldtek el a résztvevő országok képviseleteinek. A közösségi médiában ugyanakkor egy mesterséges intelligencián készített paródia kép is terjedt, amelyet az elnöki hivatal hamisítványnak nevezett. Az A8-as autópálya Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti 24 kilométeres szakaszán a munkálatok mintegy 70%-a elkészült. A tervek szerint a Marosvásárhely Ákosfalva szakasz 2027 májusában, az Ákosfalva Nyárádszereda rész pedig 2027 augusztusában nyithatják meg a forgalom előtt. A munkálatokon több mint 800 ember dolgozik, az aszfaltozással már 12 kilométeren végeztek, a hidak és felüljárók pedig 75%-ban elkészültek. Az útszakasz Marosvásárhely elkerülő útjaként is szolgál majd, és várhatóan tehermentesíti a Nyárádmente forgalmát. Franciaországban több mint 700 iskolában zavarták meg az oktatást a diákok, akik a tanárhiánya, az alulfinanszírozottság és a rossz oktatási körülmények miatt tiltakoznak. A megmozdulások több helyen összecsapásba torkollottak, Strasbourgban könnygázt is bevetettek a rendőrök. A francia belügyminiszter szerint eddig több mint 1700 embert vettek őrizetbe, a hét eleje óta pedig már több mint 5000-et. A hatóságok szerint közel 160 tanintézményből jelentettek erőszakcselekményeket, és több tucat rendőr és csendőr is meg. Sérült. Az oktatási miniszter a tiltakozások szervezőivel folytatott egyeztetés után akciótervet jelentett be a tanárhiány kezelésére és a tanrend felülvizsgálatára. Székelyföldön ezen a hétvégén többnyire száraz, változóan felhős idő várható, a nappali csúcshőmérséklet általában 18-22 fok körül alakulhat. A reggelek ugyanakkor hűvösek lesznek, a hidegebb medencékben fagypont közelébe vagy kevéssel alá is süllyedhet a hőmérséklet. A jövő hét első felében tovább melegszik az idő, helyenként 21-24 fokos maximumokkal. Csütörtöktől több felhő jelenhet meg, péntektől pedig változékonyabbra fordulhat az idő. A jövő hétvégére lehűlés körvonalazódik, szombaton és vasárnap már csak nagyjából 13-16 fokos nappali csúcsértékekkel és csapadék is előfordulhat.
0: És most! Ó, mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm az őszi képeket. Még korábban szóltam nektek, hogy küldjetek néhány képet onnan, ahol éppen vagytok, hogy éppen hogy áll az ősz, milyen az ősz, akár beszámolót is írhattok, inkább képek. Nél maradtatok, aminek én nagyon örülök, és tényleg nagyon köszönöm, hogy ennyien írtatok. Ez itt a Rádió Gaga, hétvégén én Bésza Bozsót vagyok, egészen délután 6 óráig leszek itt veletek, hozom a slágereket, új zenéket elsősorban. Martin Garrix, Ed Sheeran, velük kezdjük ezt az órát, jön a Repeat, itt ismétlünk nem infókat.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
9: Érdekességek,
1: aktuális információk,
9: játékok,
1: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Rádió telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Benson Boone és a Beautiful Things talán legnagyobb slágere szólt itt a Rádió Gagán, amit Németország fele is hallgatnak popiék, akiknek jó utat kívánok, hogyha jól értem, akkor Németország fele utaztok éppen, de hogyha Németországból hallgattok, akkor meg csodálatos napot. Nagyon szeretem, hogy ilyen nemzetköziek vagyunk még így hétvégén is. Na de, jaj, apropó nemzetköziség és üzenetek. Akik jelentkeznek a játékunkra SMS-ben és WhatsAppon, és azoknak mondom, hogy elégséges, hogyha csak az egyik felületen jelentkeztek. Nem másért, csak ezzel nem kerültök be kétszer a játékba, viszont jócskán megnehezítitek a kollégánknak a dolgát, aki ezeket a regisztrációkat jegyzi és listába szedi. Jól van, Enrique Iglesiasszal megyünk tovább, jön a Heartbeat, egy újabb dal tőle, hát újabbnak nevezhető dal a régiekhez képest, de itt lesz velünk Nagy Bogi és Dess is nem sokára, ők jók lesznek újra, azt mondják.

Tudjátok, az van, hogy hétvégén egy picivel több időnk van nézelődni. A nézelődés meg abban áll, hogy vannak kollégák, akik az ablakba ülnek ki, van, aki csak kinéz az ablakon, Marosvásárhelyi és Gyergyószent Miklósi stúdióinkból direkt az utcára látni. Mi meg ki szoktunk menni az erkélyre, van nekünk egy ilyen kokos ülőnköt, pont látjuk a város főterét, és én ilyen jelenségeket szoktam megfigyelni. Meg szoktam nézni például, hogy hányan járnak biciklivel, az, hogy hány autó jár, például szombaton és vasárnap. Ez rendkívül érdekes, főleg olyan szempontból, hogy azt is szoktam nézni, hányan ülnek az autóban, és azt is, hogy hányan telefonoznak, de nem csak ilyen felméréseket készítek én, hanem felfigyeltem egy érdekes jelenségre, és amennyiben turkálóban dolgoztok, vagy turkálót működtetek, kérlek, erősítsétek meg ezt a megfigyelésemet, vagy hogyha nem, akkor cáfoljátok, de én azt vettem észre, hogy hétköznaponként a turkálókba több hölgy látogat, hétvégén pedig valamiért, én legalábbis eddig azt figyeltem meg, hogy inkább a pasasok árasztják el a turkálókat. Ma reggel is figyeltem, hogy már a korai órákban, egy nyitás után több férfi is bement a turkálókba. Nem tudom ennek pontosan mi lehet az oka, hogy fizetés után vagytok, vagy végre szabad hétvége, és akkor ti shoppingoltok, vagy lehűlt a levegő, és rájöttetek, hogy kellene valami melegebb felső, de hogy erre miért pont a férfiak, és miért pont hétvégén, kíváncsi lennék erre, és arra is, hogy ez csak az én megfigyelésem, mert hogy nem csak ma láttam ezt, hanem úgy rendszeresen megfigyeltem, hogy míg hétköznap inkább a hölgyek látogatnak oda, hétvégén a férfiak jellemzően. Rita órával megyünk tovább a Rádió Gaga hétvégén, jön az Anywhere.

0: Aki szóvá tette, az teljesen jogosan tette szóvá. Nem tudom, miért maradt ki a sportbeszámolomból, illetve a sporthírekből a tegnapi hoki El Clasico. Hát ugye, hogyha van hokiban El Clasico, akkor az itt nálunk Erdélyben mindenképp a Gyergyói Hoki Klub és a Csíkszeredai Sportklub összecsapása, amelyre tegnap este került sor. A mérkőzés előtt pár perc néma csenddel adóztak a tragikus körülmények között elhunyt Böjte Barbara emlékének. Ez egy nagyon tragikus eset, ami nem csak Székelyföldet, hanem szerintem az egész országot megrázta az elmúlt napokban. A korongbedobás után egyértelmű gyergyói dominancia kezdődött, sőt, a mérkőzés során többet lőttek a gyergyóiak, de ez egy egyes eredményre volt elég. A rendes játékidő vége előtt egyébként született a második gól, ami egyet eredményezett. A hosszabbítás sem volt kevésbé izgalmas, meg volt mindkét oldalon a gólszerzési esély, a csíkiak kétszer is eltalálták a kapuvasat, Péter pedig a legutolsó másodpercben a felső vasat lőtte telibe. Jöhettek a büntetők, az első ötből egy-egy ment be, Bodó és Vajrinen révén, később pedig ismét csak Bodónak sikerült a hálóba juttatni a korongot, így a bónuszpont Gyergyóban maradt. Egy nagyszerű hangulatú székely derbinek a végére tett így pontot. Ha mindig ilyen lenne, csak örülhetne mindenki, mondom én is, egy valóban látványos mérkőzés lehetett végignézni, lesz még egyébként ehhez hasonló, kövessétek a mérkőzéseket, és nézzétek a mérkőzéseket, sőt, látogassatok el ezekre a mérkőzésekre, hatalmas hangulat van, aki még nem volt, próbálja ki. Hörccel megyünk nem sokára tovább, jön a Wonderful Life.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Dumaduba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Dumaduba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
1: Reklám. Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mol közelében, az új szupermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
3: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
7: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
8: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
9: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
8: Gamma Electronics.
1: A reklám után
10: ismét lágerek.

ismét rápillantottam az időjárás előrejelzésre, és túl sok minden nem változott a reggel óta. Továbbra is azt tudom elmondani, hogy jó időnk lesz, kellemes őszi időre kell számítani, egészen szerdáig merem mondani, sőt szerdán 22-23 Celsius fokos maximumokra napközben. Napsütésre nem igazán, Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy örülhet egy kis napsütésnek holnap és holnap után. Adáskörzetünk többi területén többnyire felhőség volt, reggel és esti órákban leginkább kötképződésre kell számítani, mondom azoknak, akik utaznának. Csíkszered, a Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Gyergyószent Miklós és Marosvásárhely, tehát 20 Celsius fok körüli nappali maximum értékekkel, illetve fagypont és 3 Celsius fok körüli éjszakai hőmérséklet értékekkel. Hát ez egy igazi őszi időjárás, de kellemesnek mondható őszi időjárás. Olyan sétálós, olyan túrázós. Használjátok ki, amennyiben tudjátok. Hétfőn, ha minden igaz, a gyerekek nem mennek iskolába, óvodába, hogy ezt a szülők hogyan tudják megoldani, az már egy másik kérdés. Chris de Sarandi, őt fogjuk meghallgatni. Good Old Days.

0: Csöpögnek az órák, de maradt még bőségesen itt a Rádió Gaga hétvégéből. Délután 6 óráig vagyok veletek. Ma én, holnap pedig Berecki Szili. Így alakult ez a hétvége. De amúgy ezt úgy, hogyha rendszeresen hallgatjátok a Rádió Gagát, akkor rájöhettek, hogy mikor vagyunk mi hétvégések. Bár szoktunk cserélni is egymással, de amúgy a nevekből is lehet ezt következtetni. Jól van, most nem ez a téma, hogy mi mitől vagyunk hétvégések. A lényeg az az, hogy 6 óráig még itt vagyok veletek. Nyugodtan írhatok. Köszönöm a csodálatos üzenetet, sőt a csodálatos őszi képeket is mindenkinek. Most a legfrissebb hírek jönnek Kristó Ákossal.
1: 27 év nagy idő, még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le.

0: és sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
1: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
0: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
2: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
3: Akkor irány a Camo Shoes.
2: Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról.
3: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát,
2: így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet.
3: Várunk a Camo üzleteiben.
2: Marosvásárhelyen a Kövesdombon
3: és a Bolyai utca 10 szám alatt.
2: Camo Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
4: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény.
2: Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szovátán és Nyárádszeredában.
3: A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül.
4: Foglald le most a helyet. 0755 289 832.
2: Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
0: Társadalmi célú hirdetés.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Rókák vakcinázásával is védekeznek a veszettség ellen egy székelyföldi megyében. Korábban már eltiltották a repüléstől a Fly Dubai késelő másodpilótáját. Kellemes őszi idő után lehűlés érkezhet térségünkbe. Köszöntöm a hallgatókat, jövök a részletekkel a mikrofonnál. Kristó Ákos. Újabb áremelés történt a romániai üzemanyagpiacon, az OMV Petrommal literenként 6-ban emelte a benzinárát. Ezzel a nagyobb töltőállomás hálózatoknál a benzinára jellemzően már 10 lej fölött alakul, és csak kevés helyen lehet ennél olcsóbban tankolni. A gázolajára egyelőre nem változott, továbbra is megközelíti a 11 lejt literenként, a többi kúthálózat még nem hajtott végre újabb áremelést. A kolozsvári polgármester szerint több mint 20 ezer Európai Unión kívüli személy él Kolozsváron, és a beilleszkedésük egyre több kihívást jelent a helyi közösség számára. Emil Bok azt javasolja, hogy a munkavállalási jogot kapó vendégmunkások rendelkezzenek alapvető román nyelvi és kulturális ismeretekkel, és ennek ellenőrzésére tesztet is bevezetne. A polgármester szerint egy minimális integrációs szint és az ország szabályainak ismerete segíthetne megelőzni a társadalmi feszültségeket. Kijelentése szerint a külföldi munkavállalókat szívesen látják, ugyanakkor világosabb beilleszkedési szabályokra lenne szükség. A bevándorlási szolgálat szeptemberi adatai ugyanakkor közel 21 ezer külföldi állampolgárt tartottak nyilván Kolozs megye egészében, vagyis ez az adat nem azonos Bokvárosra vonatkozó több mint 20 ezres állításával. Újabb veszettséggyanú merült fel Hargita megyében, Csíkrákoson egy fiatal borjúnál észleltek gyanús tüneteket, ezért mintát küldtek laborvizsgálatra. A héten már 5 igazolt esetet regisztráltak a megyében, emiatt a megfigyelési zónát Csíkszeredától Balánbányáig és Marosfőig terjesztették ki. Közben megkezdődött a rókák veszettség elleni oltása is, a vakcinát tartalmazó csalétkeket repülőből szórják, illetve kézzel is kihelyezik. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a természetben talált csalétkekhez ne nyúljanak hozzá, és ne tépjék le az oltási kampányról tájékoztató plakátokat. A plakátok eltávolítása miatt pénzbírság is kiszabható. Olvasható a Székelyhonon. A Wall Street Journal értesülései szerint az ománi hatóságok korábban radikális ideológiai nézetei miatt eltiltották a repüléstől azt a másodpilótát, aki a Fly Dubai Tel Avivba tartó járatán késsel támadta kapitányra. A Haman al-Hamamiként azonosított férfi korábban az Oman Airnél dolgozott, ahonnan a CNN forrásai szerint szélsőséges nézetei miatt küldték el. Egyelőre nem világos, hogy Omán megosztotta-e a vele kapcsolatos aggályokat más országokkal vagy légitársaságokkal. Az Egyesült Arab Emírségek vezeti az incidens kivizsgálását, Izrael pedig azt vizsgálja, hogy a másodpilóta egyedül cselekedette. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök azt állította, hogy a támadó szándékosan le akarta zuhantatni a főként izraeli utasokat szállító gépet. A vizsgálat eredményéről azonban még nem született végleges hatósági megállapítás. Az előttünk álló napokban többnyire száraz, kellemes őszi idő várható 18-21 fokos csúcsértékekkel. A jövő hét elején akár 22-24 fokig is melegedhet, péntektől azonban változékonyabbra fordulhat az idő. A jövő hét végére lehűlés és eső érkezhet.
8: És most...
9: Én azon gondolkodtam, hogy vajon milyen lehet a rádiós egyenruha. Én kitalálnék egyet, mondjuk legalább országos szinten, és akkor tudnánk, hogy ki a rádiós, akkor tudnánk egymásnak integetni, nem, ha nem ismernénk egymást. Többnyire azért azt hiszem, hogy a kollégákkal, a fiatalabbakat leszámítva, a fiatalabbak alatt meg a 20 év körülieket értem, őket leszámítva nagyjából ismerjük egymást. Na jól van, szevasztok, mondom azoknak, akik nemrég csatlakoztak, ez itt a Rádió Gaga hétvége, délután 6 óráig, B. Szabó Zsolt vagyok, slágereket, új zenéket hozok, friss, könnyed információ. Mellé Honeybee-sztel kezdjük az órát, jön a Nem hagylak egyedül.
8: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
10: Érdekességek,
8: aktuális információk,
10: játékok,
8: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tudti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a

Elég sokat beszéltünk az elmúlt napokban, hetekben az iskolai egyenruháról, hát persze, hogy beszélünk róla, főként azért, mert mindenki furcsának tartja azt, hogy amúgy az országban rettentő sok probléma van, amivel kéne foglalkozni, ugye, kormány, milyen kormány, ugye, illetve, hogyha nem is csak az országot nézzük, hanem elég, ha az oktatási rendszert nézzük, hát ott is rengeteg olyan dolog van, amivel illene foglalkozni, olyan rések, amelyeket illene betömni, olyan szakadások, amelyeket illene végre összefoltozni. Rettentő helyzetben van a romániai oktatási rendszer, úgy gondolom, és mindeközben meg azzal foglalkozunk, hogy akkor legyen egyenruhájuk a gyerekeknek, meg vagy ne legyen egyenruhájuk a gyerekeknek. Mit szólnának a kedves előjárók, hogyha mondjuk azzal törődnének, hogy hogyan lehetne a telefonok használatát például hatékonyabban megakadályozni iskolai szinten, mert azt látjuk, hogy a gyerekek egyre inkább zombulnak. És mindebben talán ők a legkevésbé érintettek, illetve ők a legkevésbé okolhatók. Például elsősorban nézzük meg a szülőket, tehát mit lát a gyerek, és miért fogja folyton a telefont a kezében, miért az az első és utolsó gondolata, akár még iskolai órán is, hogy mikor tudja rápillantani a telefonjára. Na, ezt a rendszert például nem tudta kitalálni, hogy mit kezdjen vele. Oké, hogy beteszik valamilyen tárolóba az iskolába. A szülő, hogyha nem hajlandó arra, hogy mondjuk iskolai időben a gyerek telefonját lezárja, vagy nem is tud róla, hogy ilyen lehetséges, akkor ezt hogyan oldjuk meg oktatási szinten, intézmény szinten? Egyébként csak ajánlani tudnám, hogy vannak ilyen kis tatyók, amiben a telefonokat beteszed, és onnantól a telefon igazából repülőgép üzemmódban működik egészen addig, amíg a tatyóból ki nem veszed. Ez például egy hatékony dolog lenne, csak mondom, tehát ez is egy, hogy is mondjam, anyagból készült valami, mint az egyenruha, de lehet, hogy sokkal hatékonyabb lenne, mint az egyenruha bevezetése. Ez csak egy dolog, amivel lehetne foglalkozni az egyenruhán kívül, de fel tudnék sorolni valószínűleg még 30-at kapásból, annélkül, hogy túlságosan megerőltetném magamat. Menjünk tovább, inkább zenével, mondom én, jön a Train, Drops of Jupiter.

Ez volt Celine Dion és a Make You Happy. Hogyha boldoggá tett benneteket, akkor mondok egy érdekes hírt. Új dimenzióba lépett az európai védelmi technológia, nem is akármilyen segítséggel, kérem szépen. A napokban sikeresen pályára állt a Rheinmetall és az Argotec új katonai felderítő műholdja a SpaceX rakétájával. A különlegessége ezeknek a műholdaknak, katonai műholdaknak, hogy nem a földfelszínt fotózzák, hanem az a céljuk, hogy a mesterséges intelligencia segítségével valós időben elemzik a légtérben megjelenő fenyegetéseket, és küldik azokat a védelmi rendszereknek. Lassan ott tartunk egyébként, hogy a mesterséges intelligencia nem csak a lejátszási listánkat állítja össze, de az égboltot is kikémleli fölöttünk, és szól nekünk, ha valami baj van. Na hát azért ne szóljon, és ne legyen baj. Sienna Spiroval megyünk tovább. Great Expectation. Miket várunk el?

0: figyeljetek, tehát akik írják, hogy nem használok állítmányt, amikor zenéket konfolok, engedjük el ezt a dolgot, évek óta küzdök vele, valamiért nem tudom, ez így beragadt nálam, hogy nem szeretek állítmányt használni, amikor dalcímeket mondok. Eleve nem szeretem azt, hogy a című dal következik. Szóval valahogy elmondom, hogy milyen dalt hallgatunk. Na, beszéltem nemrég a gyerekekről és az iskolai telefonhasználatról. Tessék, itt most egy felmérést nézek. A Z-generáció körében hódít a dumb phone, azaz okostelefonmentes trend. A közösségi média túlterítettsége miatt egyre többen váltanak vissza a 2000-es évek elejét idéző csak hívásra és SMS-re alkalmas nyomógombos készülékekre. A gyártók szerint az ilyen típusú telefonok eladásai az elmúlt években, na most figyeljetek és kapaszkodjatok, csak nem 20%-kal nőttek a fiatalok körében. Hát belepirulnánk, ha meglátnánk a napi képernyőidőnket, amúgy csak mondom, és kíváncsi lennék, hogy ki tudná lecserélni az okos telefonját, mondjuk egy hétre egy gombos telefonra. Én nem cseréltem le gombos telefonra, de lebutítottam, amennyire le lehet, és őszintén rendkívül sok időt szabadítottam fel az életemben, és rendkívül örülök neki. Próbáljátok ki!
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
3: Reklám.
4: Ingyen van. Minden másodpercben használod anélkül, hogy gondolnál rá. Megmutatja a világot és az összes pillanatot, ami igazán számít.
5: Mi az?
4: A látásod. Az Optika Optofarmnál közel 35 év tapasztalatával gondoskodunk a szemed egészségéről. Szűrést, szakvizsgálatot és biztonságos beavatkozásokat kínálunk. Saját gyárunkban készült minőségi lencsék rekordidő alatt kifejezetten neked. 8 helyszínen várunk. Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán. Ne csak értékeld. Vigyázz is a látásodra. Optika kötőjel optofarm.ro, a látás szakértője.
6: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
8: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
9: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méterárú rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
1: A reklám után
10: ismét sláger

Bár csupa jó időt jósolnak a meteorológusok a jövő hét derekáig, a jó idő az egyébként ilyen 20 Celsius fokos maximum, 23 Celsius fokos maximum akár, a hét elején főleg, de a korai órákban azért fel kell készülni a szélvédő kaparásra, mert a héten betört, és a jövő héten is még inkább betör a kora őszi hidegfront, míg a hétvégén a bánságban és a déli régiókban 20-23 fokot is eléri a hőmérséklet, a székelyföldi medencékben, például Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson éjszaka lement fagypont alá, akár mínusz 4 fokos fagyokat is tapasztalhattak és tapasztalhatnak a medencében lakók. Ez úgy már fagyot jelent egyébként. Na, kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki már elindította oda-haza a fűtést, és ki az, aki még kitart a vastagzokni mellett. Azért a fűtéssel szerintem még óvatosan, ez a 23 Celsius fok azért szerintem még azért bírható, élhető, mondom én, napközben ennyi lesz a csúcsérték. Túl sokat a nap nem fog sütni, mert felhőségbolt lesz mindenfele, de hideg szerencsére napközben legalábbis nem. Megyünk tovább slágerekkel, új zenével. Kangs & Cookin, itt van velünk a This Girl.

0: tudom, hogy figyeltétek-e, de azért már ebben az órában már két-három állítvány azért bekacsintott, amikor zenét konfoltam. Jól van, van még időm tanulni, szerencsére, még a mai nap is, mert hogy még három órán keresztül itt leszek veletek, délután 6 óráig tart ugyanis műsorfolyamunk hétvégén, ezt Rádió Gaga hétvégi műsornak hívjuk, nem találtunk ki neki semmilyen kreatív nevet, mert nem is kell. Ez inkább a zenékről, a slágerekről, az új zenékről, illetve az ilyen kis információmózsákról szól, amit hallhattatok az elmúlt órákban is. És még valami, a legfrissebb hírekről. Kristóf Ákos hozza el nekünk.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk. Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot.

0: neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
1: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
0: Október 6-ától a Rádió Gagán.
2: Reklám. Robbanj be a színek világába! A Szivárvány ruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
3: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Az ügyvivő miniszterelnök szerint a politikai válság ellenére sikerült megőrizni Románia hitelminősítését, szigorúan ellenőrzik a zöld jelzőket a termékeken. Enyhe őszi idő után lehűlés érkezett Székelyföldre. Hozom a részleteket, szép délután kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. Akimitsu Tamawake, japán képzőművész kapta a 9. székelyföldi grafikai biennálé 3000 euró értékű nagydíját Mag című alkotásáért. A rendezvény Kovászna, Hargita és Maros megye együttműködésével valósult meg, és az elmúlt 9 kiadás során jelentős nemzetközi művészeti eseményé nőtte ki magát. Az idei felhívás minden korábbinál nagyobb érdeklődést váltott ki, 71 országból több mint 1000 művész összesen 2195 alkotással jelentkezett. A Sepsiszentgyörgyi díjátadón a nagydíj mellett további 9 szakmai elismerést osztottak ki. Az idei biennálé központi témája a torzulás, amelyet a résztvevő művészek számos technikával és megközelítésben dolgoztak fel. Szeptember 27-től Romániában a kereskedőknek bizonyítaniuk kell az olyan környezetvédelmi állításokat, mint az öko, a zöld vagy a környezetbarát. Megtévesztő gyakorlatnak számít például, ha egy terméket megfelelő igazolás nélkül környezetbarátnak neveznek, vagy tanúsítás nélküli fenntarthatósági címkét használnak. Az új szabályok a termékek tartóságára és javíthatóságára is kiterjednek, a kereskedőknek pedig több információt kell adniuk a garanciáról, a pótalkatrészekről és a szoftver frissítésekről. A változtatások célja a megtévesztő zöld reklámok visszaszorítása és a vásárlók pontosabb tájékoztatása. Az előírások betartását az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzi. További részletek a témában a Krónikán olvashatók. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a gazdasági eredmények és a vállalások teljesítése tette lehetővé, hogy a Standard & Poor's változatlanul hagyja Románia BBB A3 besorolását. Bolozsán a politikai válság előidézéséért a szociáldemokrata pártot tette felelőssé, miközben kiemelte, hogy az ügyvivő kormány a politikai padhelyzet ellenére fenntartotta a költségvetési pályát és a magas állami beruházásokat. A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a bizonytalanság elhúzódása ronthatja a befektetői bizalmat és veszélyeztetheti a deficit csökkentést. A Standard & Poor's tegnap megerősítette Románia befektetésre ajánlott besorolását, de fenntartotta a negatív kilátást, jelezve, hogy a költségvetési konszolidáció végrehajtásával kapcsolatos kockázatok továbbra is magasak. Az elmúlt nap folyamán 15 riasztás érkezett a Szálvámont hegyi mentőszolgálathoz, a legtöbb segélyhívást Gorzs és Szeben megyéből kapták. Hegyi mentők összesen 12 embert mentettek meg, közülük 2-t kórházba kellett szállítani, egy ember életét vesztette. A szolgálathoz további 36 hívás érkezett, amelyekben hegyvidéki turista utakról kértek információt, a Szálvámont pedig fokozott óvatosságra intette a természetjárókat.
8: Az
7: Az előttünk álló napokban többnyire száraz, kellemes őszi idő várható 18-21 fokos csúcsértékekkel. A jövő hét elején akár 22-24 fokig is melegedhet, péntektől azonban változékonyabbra fordulhat az idő. A jövő hétvégére lehűlés és eső érkezhet.
8: És most...
9: 15 óra elmúlt, fekete ember nem jött, én még mindig itt vagyok, Bészabó Zsolt vagyok, és köszöntök mindenkit, aki nemrég csatlakozott a Rádió Gaga hétvégéhez. Hú, mekkora sláger jön. Egyre inkább szeretem ezt az Alex Warrant. El is tudnám magyarázni, hogy miért, de most ennek nincs itt az ideje. A lényeg az az, hogy jelentkezzetek játékunkra. Azért mondom ezt, mert hogy ez egy kiemelt játék, a Rádió Gaga születésnapi játéka, ami kedden kezdődik. Ahogyan hallhatjátok a különböző promókban, is nagyon egyszerű rá jelentkezni. Tudjátok a telefonszámunkat, nekem is lehet írogatni, vagy fel is köszönhettek bárkit. Alex Warren jön tehát, slágert ígértem. Itt van a Fever Dream, volt benne állítmány.
8: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége. Slágerkult!

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu.

Ez volt a második Rúzsa Magdival a mai hétvégében, bár ezt Szakács Gergővel közösen hozták el nekünk, ez volt a Kék a szívem. Emlékeztek, még nem is olyan nagyon rég beszéltem arról, hogy a kávés eldobható poharak azok valójában nem is papírpoharak, hanem félig papír, félig műanyag poharak, és úgy néz ki, hogy egyre több európai nagyvárosban vetnek ki külön adót az eldobható papír és műanyag kávés poharakra. Tehát még egyszer, nem úgy van, hogy van papírpohár és műanyagpohár, hanem ezek egyben igazából mind a kettő. Az a becsapós ebben a dologban, hogy igazából ez egy műanyag belső bevonattal rendelkezik, éppen ezért nem újra hasznosítható, és a legújabb mérések szerint egy átlagos kávérajongó évente több mint 300 eldobható poharat használ el, és ezek 99%-a sosem kerül újra hasznosításra belső műanyag bevonata miatt. Egyszerűen nem lehet ezeket újra hasznosítani, károsabb, mint hogyha csak műanyag poharakat használnánk, tegyük fel. Bár én erre se buzdítok senkit. Több kávézólánc egyébként világszerte kedvezményt ad, vagy saját termoszba kéri az ital kiszolgálását. Tehát van, ahol egyáltalán nem is adnak elvitelre kávét, csak amennyiben viszel magaddal termoszt. Amennyiben pedig mondjuk adnának, de van nálad termosz, akkor kedvezményt kapsz. Szerintem ez egy nagyon vagány dolog, hogyha hallgattok bennünket olyanok, akik mondjuk kávézót működtettek, vagy olyan helyet, ahol kávét is szolgálnak ki elvitelre, gondolkozzatok el ezen a dolgon. Tehát azok a poharak, amelyeket osztogattok, azok rendkívül károsak a környezetünkre, újrahasznosíthatatlanok. A másik kérdésem meg az lenne, hogy hordtok-e magatokkal saját termoszt? Én egyre több embert látok, hogy igen. Meg amúgy is legtöbben úgy indulnak el reggel otthonról, hogy saját kis pohárkába viszik a kávéjukat, az autóba beteszik a kávétartóba, azt simán újra lehet töltetni ahelyett, hogy kérjél egy ilyen papír műanyag poharat. Destiny's Child-dal megyünk tovább, itt van a Lose My Breath, most is volt.

Egy újabb sláger után ismét a csillagok felé nézünk, de most nem horoszkopot fogok olvasni. Bár az augusztus a nagy sztár, hogyha csillagnézésről és csillaghullásról beszélünk, kevesen tudják, hogy október az egyik legjobb hónap a csillagnézésre, hogyha kitisztul az ég. Hát és ezért nem lett ő a nagy sztár, mert hogy azért nagyon gyakran borús az égbolt októberben. A korai sötétedés miatt már este 8-9 óra körül tökéletesen látszanak a legszebb csillagképek, és az Orion raj első hulló csillagai, amelyeket szabad szemmel is meg lehet figyelni a fényszennyezéstől mentesebb területeken. Itt most főleg olyan környékekhez szólok, ahol nem kell olyan sokat utazni, hogy a fényszennyezéstől távol kerüljetek. Érdemes egy meleg teával kiülni a teraszra vagy a kertbe este, csak ne felejtsetek el kabátot húzni magatokra, vagy pedig egy jó meleg pokróccal körbe tekerni magatokat. Ilyenkor nyilván előnyben részesülnek azok, akiknek az autójuk panoráma ablakos, nagyszerű eszköz arra, hogy csillagokat nézzen az ember, akár októberi hidegben. Avicii és Hello Block, jön az SOS itt a Rádió Gaga hétvégén.

0: Na hát itt most illendő lenne egy jó kis recepttel szolgáljak, de szerintem vannak nektek ötleteitek. Ha pedig nincs ötletetek, akkor van egy új módszer, amelyről nemrég hallottam én, de állítólag másokan ismerik. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogyha nincs ötletetek, hogy mit főzzetek a hétvégén, akkor már erre is létezik applikáció. De nem olyan applikáció, mint mondjuk a sima AI, hogy beírod neki, hogy akkor mit főzzek hétvégére, mert ő akkor fel fog sorolni rakat olyan dolgot, amihez nincs hozzávaló. De egyre népszerűbbek azok az intelligens konyhai alkalmazások, amikbe csak le kell fotózzuk a nyitott hűtőnket, és a mesterséges intelligencia pillanatok alatt összerak egy komplett receptet a meglévő alapanyagainkból, akár igen, a félig maradt tejfölből, vagy a 3 napos sárgarépából is, simán, sőt, szerintem a 3 hetes sárgarépából is, hogyha jól tartottuk. Én kíváncsi vagyok, hogy ezt hányan használnák. Például nézem, hogy mely alkalmazások vannak, de itt van egy ilyen, hogy Pantry Pick, vagy Super Cook, a kategória legnagyobb ingyenes klasszikusa egyébként, azt mondják, pipálgatni vagy hanggal diktálni kell az összetevőket, több mint 11 millió receptből keres, és megmutatja azokat is, amikhez csak egyetlen hiányzó hozzávaló kellene. Amit lehet, hogy pont nem a hűtőben találsz meg, hanem van nálunk ugye más is. Spice-nak mondják egyes helyeken, mi kamrának szoktuk nevezni. Szóval próbáljátok ki, nekem ez igazából nagyon-nagyon szimpatikus, ha tényleg nincs ötletetek, hogy mit készítsetek a hétvégére, egy ilyen alkalmazásnak csak simán befotozzátok a hűtőtöket, vagy bediktáljátok, hogy mi van a hűtőben hanggal, és ő meg, mint már mondtam, 11 millió receptből válogat, amit akár még utólag egy picit még feldíszíthettek. Na, van haszna egyébként az AI-nak, tud lenni haszna, csak okosan kell használni.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
1: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
3: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szovátán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
4: Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
5: Október 17-én Marosvásárhelyen.
4: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. 3 humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
6: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
7: ismét lágerek

No Sugar blokkolná, mi nem blokkolnánk, viszont figyeljünk oda korai órákban, mert hogy fagyos időre kell számítani. Ma az elmúlt napokban is ezt megtapasztalhatták, főleg a medencék lakói, Gyergyószent Miklós környéke, Csíkszereda is környéke, mínusz 400 fok volt. Hát azért úgy már rendesen kopogtatott a... Nem beszélünk a térről, még igazán szép őszies időnk van, és lesz, azt mondják a meteorológusaink, szerdáig legalábbis, amit merek mondani, 22-23 Celsius fokos nappali hőmérséklet értékekkel, ami szerintem teljesen rendben van, így október első felén. Napsütés az bár ma lesz, de az elkövetkező napokban nem nagyon. Aki kerülhetnek neki, Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy lakói, holnap és holnap után itt-ott kisüthet a napocska, sőt, Udvarhelyen és Szentgyörgyön, most nézem, Szentgyörgyön holnap, Udvarhelyen pedig hétfőn lesz egész nap napos idő. A többi helyen adáskörzetünkben, azaz Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószent Miklós és Marosvásárhely, hát nem, és Sepsiszentgyörgy természetesen nem nagyon fog kisütni a nap. Hétfőn, kedden, szerdán borult felhős időre kell számítani, de a csúcsértékek azok maradnak 22-n. A hajnaliak, hát az más tálatészta, a nem medencékben is 1-2 Celsius fok lesz csupán reggel, úgyhogy a lajbit föl kell venni, sőt alá még egy jó vastag pulóver is elkél, hogyha reggel van dolgotok bárhol. Armin van Buurennel durrogunk tovább, Dream a Little Dream, ez a dalnak a címe. We were born in a different time. No clouds in the sky, we were young and free, skipping stones on a summer night.

0: Hamarosan 16-ot üt az óra, jöhetnek a pásztorok, már hol, attól függ, hogy a gyerekek nagyinál vannak, vagy nincsenek nagyinál, ezt túlságosan nem boncolgatnám ennél tovább. Inkább kívánok csodálatosan szép délutánt mindenkinek, aki csatlakozott hozzánk, mert hogy nem megyek én sehová egészen délután 6 óráig, csak ilyen kisebb szünetekre, ami Kristó Ákos veszi át a helyemet, hogy ő mit csinál, elhozza nekünk a legfrissebb híreket így hétvégén szombaton.
1: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán.
5: Reklám. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
6: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
7: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
6: És az új pult, meg az elszámok?
7: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
6: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
5: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Marosszentgyörgy, Erdélyi út 185.
8: Prémium minőség

0: Elérhető áron? Igen, lehetséges. A Topfish Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics Kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Topface. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro. 10 előadás. 2 bérlet. Teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évada Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet. 0755 289 832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
2: Országos közlekedési felmérés miatt állíthatják meg a sofőröket, tömegbe hajtott egy autó Ausztráliában, enyhe őszi idő után lehűlés érkezhet térségünkbe. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Mindössze 3 nappal korábban szerezte meg jogosítványát az a 26 éves nő, aki csütörtökön egy furgonnal vonat elé hajtott Galac megyében. A balesetben a sofőr és 3 utasa, köztük egy 7 éves kislány életét vesztette. A térfigyelő kamerák szerint eredetileg egy 64 éves férfi vezette a járművet, aki nem sokkal a tragédia előtt helyet cserélt a fiatal nővel. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított eljárást, és azt vizsgálják, miért történt a sofőrcsere közvetlenül a baleset előtt. Rekordalacsony szintre csökkent idén nyáron az európai folyók átlagos vízhozama, 1992 óta nem mértek ilyen alacsony értéket. Júliusban és augusztusban többek között a Rajnán, a Dunán és a Szajnán is rekordközeli vagy rekordalacsony vízhozamot regisztráltak. Az alacsony vízállás az öntözésben, az energiatermelésben és az ivóvízellátásban is komoly nehézségeket okozott. Eközben Európa tengereinek felszíni hőmérséklete is rekordot vagy rekordközeli értékeket ért el több térségben. Országos közlekedési felmérés végeznek a következő hetekben Románia autópályáin, gyorsforgalmi és országútjain. A rendőrök egyes kijelölt pontokon félreállíthatják a sofőröket, akiktől megkérdezik, honnan indultak, hová tartanak, mi az utazásuk célja, illetve mit szállítanak. A felméréseket október 7-én, 21-én és 28-án, valamint november 4-én végzik 8 és 12 és 14 és 18 óra között. A közútkezelő szerint rendszámot, személyazonosságot vagy más személyes adatot nem rögzítenek, a válaszokat anonim módon kezelik. Az adatgyűjtés célja a forgalmi szokások feltérképezése és a közúti hálózat jövőbeli fejlesztésének megalapozása. 10 ember, köztük több gyermek megsérült, amikor egy autó rögbi szurkoló közé hajtott az ausztráliai Newcastle-ben. Egy 5 éves kislány és egy 67 éves férfi válságos állapotban került kórházba, a többi sérült állapota stabil. A járművet egy 18 éves férfi vezette, akinél alkohol és drogtesztet végeznek. A rendőrség vizsgálja a történtek körülményeit, az esetet jelenleg nem terrorcselekményként kezelik. Az előttünk álló napokban többnyire száraz, kellemes ősz idő várható, 18-21 fokos csúcsértékekkel. A jövő hét elején akár 22-24 fokig is melegedhet, péntektől azonban változékonyabbra fordulhat az idő. A jövő hét végére lehűlés és eső érkezhet.
3: És most!
4: Egészen lenyűgözőek vagytok, nagyon rég kaptunk hétvégén ennyi üzenetet, az az igazság. Megkértelek benneteket, hogy mutassátok meg, hogy milyen az ősz nálatok. Azt is elmondtam, hogy nem fogok egyenként képekről beszámolni, mert elég hülyén hangzik rádióban. Nem egy vizuális műfaj, az az igazság. De mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Azért név szerint megemlítelek benneteket mindjárt nem sokára. Ez itt a Rádió Gaga hétvége, mondom mindenki másnak, én Bészabó Zsolt vagyok, David Gettával és Sziával nyitjuk ezt az órát, maradt még kettő összesen a hétvégéből, mármint ebből a szombatból. Beautiful People, a dalnak a címe.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Szóval korábban megkértelek, küldjetek nekem képet, hogy hogy néz ki nálatok az ősz, és bár mondtam, hogy nem fogok egyenként beszámolni, néhányat azért kiragadtam, hát itt csodálatos képek születtek. Azt nem tudom eldönteni, hogy itt Zsoltnál, aki egyébként a melléképületének a tetejéről fotózott egyet, igazából Pézsének hívja ő magát, így szeretné, hogyha hívom, úgyhogy így hívom, és azt írta, hogy így néz ki az ősz a melléképület tetejéről. Csodálatosan szép, őszintén mondom. Ilyenkor bármerre nézni. A legszívetmelengetőbbet Katalintól kaptam, azért szívetmelengető, mert ott éltem, ott laktam a Marospart mellett sokáig Marosvásárhelyen, és bizabiza ilyenkor hiányzik nekem ez a látkép. A tegnap esti naplementét fotózta be Katalin. Egészen csodálatos sétálni a Marosparton. Marosvásárhelyiek, próbáljátok ki. Ilyenkor szépek a naplementék. Igazán kezdenek sárgulni a fák, vagy narancssárgulni a fák, kinek ahogy tetszik, vagy barnulni a fák. Csodálatosan szép a Marospart, legalábbis ezekről a képekről. És hát természetesen Levi is jelentkezett, aki mozdonyvezető, és meg is írtam neki, hogy mindig a képeivel visszarángat engem a gyerekkoromba, mert hogy gyerekkorom legfőbb álma az volt, hogy mozdonyvezető lehessek. Nagytatán minden hétvégén kivitt, hogy mozdonyokat nézzünk, sőt két alkalommal megengedték, hogy felüljek a mozdonyvezetőnek a helyére is, hogy megnézzem, hogy ott hogy néz ki, sőt felnyitották egyszer a mozdonynak a motorház tetejét is, akkor meg nagyon meglepődtem, hogy úristen, mekkora motorok vannak ezekben a gépekben. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a képeket, és hát mindenkit nem tudok név szerint említeni, meg fura is lenne, hogy a kép ről beszélgetnék itt a rádióban. Inkább menjünk tovább egy Eros Ramazottival. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül sok üzenetet nektek. Focco nel Focco. Ezt úgy gondolom, hogy mindenki ismeri.

Ez volt a Baby Bird, Your Gorgeous slágere. Néhányan kérdeztétek, hogy melyek azok az alkalmazások, amelyekkel befotózzátok a kinyitott hűtőszekrényeteket, ők meg receptet ajánlanak azok alapján, ami található a hűtőszekrényben. Azért ajánlottam én a Super Cook-ot, ez Super Cook két óval, mert nem mindig látszik a képen, hogyha mondjuk valami mögött van. Sőt, olyan is van, hogy nem feltétlenül ismeri fel az AI, hogy mi van. Mondjuk az akuszkát könnyen hiheti azt, hogy valami teljesen más keverék. Mondtam én most valamit. Ez gyakran előfordul. Azért ahhoz képest eléggé pontosak. Sőt, ha a fagyasztó ládátokat, a benne lévő dolgokat mutatjátok meg neki, elég pontosan meg tudja tippelni azt is, hogy éppen milyen hús van lefagyasztva, de ez nem mindig jön össze neki. A Supercooknak pedig tudtok diktálni, amint már mondtam. Tehát amellett, hogy képet küldtök be neki a hűtőről, fel is diktálhatjátok, hogy mi van benne. Sőt, ő még olyan recepteket is ajánl, amelyekhez egy-két hozzávaló hiányzik, amit mondjuk vagy valahol máshol tároltok a lakásban, vagy mondjuk nagyon könnyen hozzáférhető. A másik alkalmazás az a Pantry Pick, kifejezetten fotó alapú keresésre épül, lefotózod a hűtőtartalmát, és az applikáció beazonosítja, bocsánat, az alkalmazás beazonosítja a termékeket, és rögtön adható receptekre váltja őket. Illetve ott van még a Fridge Chef, vagy a Plant Jammer. Ez a négy alkalmazás egyébként, ami ajánlott. Ezek is intelligens AI asszisztensek, nem csak receptet adnak, hanem segítenek az alapanyagok helyettesítésében is. Tehát mondjuk nem csak mondja, hogy még egy-két alapanyagra van szükséged, hanem esetleg elmondja, hogy mi helyett mit használhatsz, ami éppen látja, hogy rendelkezésedre áll. Tehát Pantry Pick, Super Cook, Fridge Chef és a Plant Jammer. Ezeket az alkalmazásokat ajánlom. Illetve Olivia Rodrigo-t. Jön a Stupid Song. Balondal.

0: maradnék egy icipicit az okos eszközöknél, ha már így az okos recept könyvekről, alkalmazásokról beszélgettem. Nagyon gyakran találkozom olyannal, hogy az emberek szidják az okos órájukat, hogy biza-biza ők meg sem mozdultak, mégis nem tudom, hány lépést felírt a számlájukra. Hát tudnotok kell azt, hogy ő nem feltétlen azt nézi, hogyha léptek, illetve okos órától függ. Nyilván a fejlettebbek azt is nézik, hogyha haladsz, csak akkor adnak lépést. A legtöbb viszont gesztikulálásra, vagy egyéb olyan tevékenységre, ahol mozog a kéz, férfiaknak rendkívül figyelem kérdés. Na mindegy, ebben nem menjünk jobban bele. A lényeg, hogy a gesztikuláltok, vagy akár kutyasétáltatás közben a pórázt rázzátok, a fogmosás alatt, vagy krumplipucolás alatt is lépéseket regisztrálhatnak az óráitok. Sokan abban a hitben élnek, hogy lepedálozták a napi adagot, vagy lelépkedték a napi adagot, miközben a karjuk mozgott csak. Erre azért érdemes figyelni. A kérdés, hogy ki mennyire veszi komolyan ezeket a napi lépéseket, én az elég komolyan szoktam venni, de erre figyeljetek a gesztikulálást is, nagyon sok okos óra lépésnek számítja.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
1: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
3: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobán.
4: A Nordellorból kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
3: És az új polt meg a szerszámok?
4: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
3: Akkor hétvégén csináljuk badárátátőt.
5: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
6: A Hiperdoktor Maxban hiperajánlatok várnak. Október 31-ig 20% extra kedvezmény jár hajfestékekre, 20% extra kedvezmény a szájhigiéniai termékekre, és 20% extra kedvezmény a reggelihez alkalmas gabonapelyhekre. A kedvezmény kuponformájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiperdoktor Maxban. További részletek a Hiperdoktor Maxban. Ember közelben, Dr. Max árakkal.
7: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
8: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét lágerek,

Magna Cum Laude-t hallgattunk minden állomását neki. És közben látom, hogy a közlekedésbiztonsági szakértők figyelmeztetnek, mert hogy az őszi borongósabb időjárás és a korai sötétedés miatt sokkal hamarabb elfáradunk a kormány mögött. És azt mondják, hogy a mikroalvás az az, amikor a sofőr mindössze 2-3 másodpercre bólint el, és ez az egyik leggyakoribb kiváltó oka a főleg az autósztrádás, az autópályás baleseteknek. 100 km per órás sebességnél ez alatt az 1-2 másodperc alatt a kocsi több mint 50 métert tesz meg, és ez teljesen vakban teszi meg. Hozzátéve azt, hogy a mikroalvások előtt és után is van néhány másodperc, amíg az agyunk azért nem pont olyan friss, mint amikor ébren vagyunk. Hogyha érzed, hogy nehezednek a szemhéjak, akkor ne a kávétól várd a csodát, ne próbáld pofozni magadat, ne próbáld felhúzni a zene hangerejét, ne próbáld lehúzni az ablakot magad mellett, hogy hát ha a szél fölébreszt, állj félre 10 percre, tekert fel a rádiót, vagy le a rádiót, hogy tudjál nyugodtan pihenni, de mindenképp állj félre az útról, és pihend ki magad. Ez legyen mára, és egész őszre, sőt egész télire a azt az egyik legjobb tanács, mondjuk így. Marshmallow és Bastille. Ők jönnek most a Happier, boldogabb című dalukkal.

0: hogy nem fáradtok ki, hogy egész nap koptatjátok a szátokat? Hát úgy, hogy már hozzá vagyunk szokva igazából, amennyire hozzá lehet ehhez szokni. Nyilván reggel 8 órától délután 6 óráig egész nap beszélgetni, azért látjátok, hogy nem beszélgetünk egész nap, elég sokat szól a zene, az az igazság. Inkább zenét hallgatunk és beszélünk veletek. Főleg, amikor ennyien vagytok velem, és ennyien írtok nekem, ennyien küldtök csodálatosan szép képeket az őszről. Hát így őszintén könnyedség végigvezetni egy hétvégi műsort. Szóval nem kell bennünket félteni, hozzá vagyunk szokva, meg vagyunk edzve, a hangunk is bírogatja. Bár néha hajlamos ő is szabadságra menni akkor is, amikor mi nem szeretnénk. Jól van? Hagylak benneteket a legfrissebb hírekre.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
2: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán.
3: Reklám. Eleget van a rohanásból, hagyd ott a város zaját, és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss Vármező építés.

0: Vármezői halászcsárda, ahol jó megpihenni.
1: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi? Akkor irány a Kámósúz! Női férfi és gyerek cipők pénztárca barátáról. Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát, így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet. Várunk a Kámó üzleteiben. Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt. Kámósúz, cipők mindenkinek elérhető áron.
2: Robbanj be a színek világába! A szivárvány ruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
3: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta.

0: a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az ensanahotels.com oldalon.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
2: Rókák vakcinázásával is védekeznek a veszettség ellen egy székelyföldi megyében. Korábban már eltiltották a repüléstől a Fly Dubai késelő másodpilótáját. Kellemes őszi idő után lehűlés érkezhet térségünkben. Köszöntöm a hallgatókat, jövök a részletekkel a mikrofonnál. Kristó Ákos. Újabb áremelés történt a romániai üzemanyagpiacon, az ÖMV Petrommal literenként 6-ban emelte a benzinárát. Ezzel a nagyobb töltőállomás hálózatoknál a benzinára jellemzően már 10 lej fölött alakul, és csak kevés helyen lehet ennél olcsóbban tankolni. A gázolajára egyelőre nem változott, továbbra is megközelíti a 11 lejt literenként, a többi kúthálózat még nem hajtott végre újabb áremelést. A kolozsvári polgármester szerint több mint 20 ezer Európai Unión kívüli személy él Kolozsváron, és a beilleszkedésük egyre több kihívást jelent a helyi közösség számára. Emil Bock azt javasolja, hogy a munkavállalási jogot kapó vendégmunkások rendelkezzenek alapvető román nyelvi és kulturális ismeretekkel, és ennek ellenőrzésére tesztet is bevezetne. A polgármester szerint egy minimális integrációs szint és az ország szabályainak ismerete segíthetne megelőzni a társadalmi feszültségeket. Kijelentése szerint a külföldi munkavállalókat szívesen látják, ugyanakkor világosabb beilleszkedési szabályokra lenne szükség. A bevándorlási szolgálat szeptemberi adatai ugyanakkor közel 21 ezer külföldi állampolgárt tartottak nyilván Kolozs megye egészében, vagyis ez az adat nem azonos Bokvárosra vonatkozó több mint 20 ezres állításával. Újabb veszettséggyanú merült fel Hargita megyében, Csíkrákoson egy fiatal borjúnál észleltek gyanús tüneteket, ezért mintát küldtek laborvizsgálatra. A héten már 5 igazolt esetet regisztráltak a megyében, emiatt a megfigyelési zónát Csíkszeredától Balánbányáig és Marosfőig terjesztették ki. Közben megkezdődött a rókák veszettség elleni oltása is, a vakcinát tartalmazó csalétkeket repülőből szórják, illetve kézzel is kihelyezik. Hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a természetben talált csalétkekhez ne nyúljanak hozzá, és ne tépjék le az oltási kampányról tájékoztató plakátokat. A plakátok eltávolítása miatt pénzbírság is kiszabható, olvasható a Székelyhonon. A Wall Street Journal értesülései szerint az ománi hatóságok korábban radikális ideológiai nézetei miatt eltiltották a repüléstől azt a másodpilótát, aki a Fly Dubai Tel Avivba tartó járatán késsel támadta kapitányra. A Haman al-Hamamiként azonosított férfi korábban az Oman Airnél dolgozott, ahonnan a CNN forrásai szerint szélsőséges nézetei miatt küldték el. Egyelőre nem világos, hogy Omán megosztotta-e a vele kapcsolatos aggályokat más országokkal vagy légitársaságokkal. Az Egyesült Arab Emírségek vezeti az incidens kivizsgálását, Izrael pedig azt vizsgálja, hogy a másodpilóta egyedül cselekedette. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök azt állította, hogy a támadó szándékosan le akarta zuhantatni a főként izraeli utasokat szállító gépet. A vizsgálat eredményéről azonban még nem született végleges hatósági megállapítás. Az előttünk álló napokban többnyire száraz, kellemes őszi idő várható, 18-21 fokos csúcsértékekkel. A jövő hét elején akár 22-24 fokig is melegedhet, péntektől azonban változékonyabbra fordulhat az idő. A jövő hét végére lehűlés és eső érkezhet.
1: És most!
3: És ezennel rákanyarodunk az utolsó órájára a Rádió Gaga hétvégi műsorának, a szombati kiadásának. Én Bészabó Zsolt vagyok továbbra is. A hangom még bírja, az agyam néha kihagy, de szerencsére nem vezetek. Mikroalvásokat egyébként nagyon-nagyon ritkán szoktunk itt a mikrofon előtt elkövetni. Amióta nem reggeli műsort vezetek, ez annyira szerencsére nem jellemző. Nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg üzenetet, amit írtatok. Ezután, hogyha írtok is, nem igazán tudok rá reagálni, azaz nem ígérem, hogy fogok tudni rá reagálni. Játékunkra viszont továbbra is lehet jelentkezni. Kedden kezdődik a Rádió Gaga születésnapi játéka. Mi most a Tame Impalával nyitjuk ezt az órát. Én Kristó Ákosnak ezennel is megköszönöm az egész napi szolgálatot és a legfrissebb híreket. A Draculát fogjuk hallgatni, hát természetesen mit hallgassunk a Tame Impalától 2026-ban.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Szélföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.hu vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

Kastély parkja is csodálatos szép ősszel, és köszönöm szépen a képet Kingának. Na és mondtam, hogy Pézsi a melléképületének a tetejéről fotózta nekem az őszt még korábban, 11 óra környékén, és mindenképp ki akartam deríteni, hogy mit keres ott a háztetőn. Aztán kaptam egy késői üzenetet, és azt ígértem neki, hogy el lesz árulva a rádióban. Van, aki napozik, kérem szépen. Október 3-a van. És van, aki napozik. Ez igen, hát nincs mit szígyük az időjárást. Oké, hogy hajnalban hideg van, sőt, kaptam egy olyan üzenetet is még korábban, hogy szia, nem tudom, hogy hol hány fok volt, de Csíkcsicsóban a víz a kutyák edényébe be volt fagyva, a hőmérő szerint mínusz 400 fok volt. Igen, Barni, elmondtam korábban már, hogy valóban a medencékben hideg reggelre ébredtetek, de szerencsére a napközbeni hőmérsékleti maximumok azért kárpótolnak érte, reggel bizalajbit föl kell venni. Egyébként érdekes, mert hogy én is nagyon sokáig a kutyák vizét néztem mindig, hogy éppen van-e fagypont, vagy nincsen fagypont. Ez egyébként egy jó mérőeszköz, szegény kutyáknak kevésbé. Pinkkel megyünk tovább, Get the Party Started, kezdjük el a partit, miért ne? Most már 17 óra múlt, úgyhogy itt az ideje.

Ez volt a Beloved és a Sweet Harmony. Elég sokat beszélünk slágerekről és új zenekről, ez a rádiónak is a mottoja. Ez igazából a két nagyon fontos kategóriát takarja. Mi rendszerint próbáljuk az új zenéket betenni ide a listánkba, és nyilván slágereket is nagyon sokat játszunk, hogy szebb legyen a napotok tőle. Ugyanakkor azt meg el kell mondani, hogy úgy tűnik, hogy a zenerajongók nem tudják elengedni a fizikai hanghordozókat. Én is egy ilyen emberfaj vagyok, hogy nem igazán tudom elengedni a fizikai hanghordozókat. Én nagyon szeretem a kezembe venni a zenét, sőt, nagyon szeretek albumokat hallgatni. Képzeljétek, hogy vezetek egy kocsmakvízt itt Sepsiszentgyörgyön, és volt egy hét, amikor ilyen retródalokat kellett felismerjenek a kvízező csapatok, és arra a jelenségre lettem figyelmes, hogy bár 90%-a a csapatoknak énekelte a dalokat, amelyek éppen szóltak, nem tudták megnevezni, hogy kitől vannak és mi a dal címe, vagy ha nyújabb dal címére látjönni akár a refrényéből is, de nem tudták, hogy mit énekelnek. És én rájöttem, hogy ez nem zenei analfabetizmus, hogyha egyáltalán létezik ilyen, hanem egyszerűen a shuffle-nek a következménye. Amióta elkezdtünk vegyes sorrendben zenéket hallgatni, fellépünk a Spotify-ra, YouTube-ra, és azt mondjuk, hogy keverje meg a listát és játsza az ő saját kedve szerint, azóta egyszerűen megszűnt a tudatos zenehallgatás, azaz nagyon ritkán teszünk fel egy albumot és hallgatjuk végig, éppen ezért nehezebben jegyezzük meg, hogy éppen mit hallgatunk. A legfrissebb zeneipari adatok szerint a Bakelit lemezek eladásai idén is felülmúlták a CD-ket, bár a streaming viszi még mindig a pálmát, a fiatal generációk körében is státuszszimbólummá vált a lemezlejátszó és a borítók gyűjtése a szobában. Hát ez utóbbira egyébként nem tippeltem volna azt, hogy látjuk, hogy a Bakelit az ismét divatba jött, de hogy már hogy megint plakátoljuk a szobán, jó lenne, hogyha ez a szokás visszajönne, egy kicsit a tudatosabb zenehallgatás. Mi most tudatosan John Newman-t fogunk hallgatni itt a Rádió Gagában, jön az Olé.

0: Hogyha már különböző trendeknél tartunk, nemrég elmondtam, hogy egyre többen vásárolnak bakelit lemezt még a fiatalok körében is, sőt, a borítók gyűjtése is úgy néz ki, hogy divatba jött, mondják a TikTok szakértők. Na de, úgy néz ki, hogy másnak is van minden másféle dolognak, ami digitalizációhoz köthető trendje. Képzeljétek el, hogy egyre terjed a digital detox turizmus Európában. Ha hiszitek, ha nem. Kérdés, hogy fizetnénk-e azért egy szállodában, hogy elvegyék a telefonunkat? Én kíváncsi vagyok azért. A vendégek a bejelentkezéskor leadják az okos telefonjaikat. Ez a digital detox turizmus. A szobákban nincs tévé és wifi sem. Amúgy a tévének őszintén sosem értettem a lényegét. Tehát vagy valami számodra érthetetlen nyelven megy valami nagyon unalmas csatornán, amit amúgy se néznél. Semmivel nem lehet hozzá kapcsolódni a tévéhez. Na mindegy, ezt adjuk is. Szóval helyette, mármint a wifi és a tévé helyett, könyvek, társasjátékok és erdei séták várják a kedves látogatókat. A felmérések szerint a vendégek 80%-a sokkal kipihentebben távozik, mint a hagyományos wellness hétvégékről. Innentől szerintem nem is kérdés, hogy kibírnánk-e, csak kérdés, hogy találunk-e olyan szállodát a környékünkön, akinek van ilyen digital detox csomagja. Ez nem hülyeség egyébként, csak mondom a szálloda tulajdonosoknak, akik hallgatnak ebben az órában. A hangom meg szépen lassan megy a pincébe, de nem kell már sokáig bírja.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
3: Reklám. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
3: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után is

hangomat visszarángattam a pincéből, meghallgattunk egy jó kis Harry Styles, ez volt az As It Was, és ez itt most jól jött ki. A lényeg, hogy még egyszer utoljára rápillantok az időre, időjárás előrejelzésre, és azt mondják, hogy hát túl sokat nem változott a dolog, sőt, hát nem, azért változott, 1-2 fokkal fennebb kúszott a nappali hőmérsékletek megítélése hétfőre és kedre. Ha jól látom, 21-22 Celsius fok van 20-21 helyett, illetve 19 fokig melegedik a levegő Gyergyóban hétfőn. Viszont a 20 fokot eléri ott is kedden és szerdán. Itt lesz a leghűvösebb. Mindenhol máshol 22-23 Celsius fokos nappali maximumokra számítsatok. Felhőségbolta, hát ilyen őszies felhőségbolta nyilván. Ma és holnap itt-ott azért még örülhetnek a napsütésnek. Tehát hideg nem lesz napközben, reggel más tészta, ott mínusz 4 és plusz 4 Celsius fok közötti értékekre kell számítani a következő napokon is. Erre a növényeket is jó, hogyha felkészítitek, nyilván magatokat is egy jó kis lajbival. Halott pénzzel megyünk tovább, jön a gyerekek!

0: Én a magam részéről megköszönöm a mai figyelmeteket, nagyon-nagyon aranyosak voltatok, nagyon jó fejek voltatok, köszönöm ezt a rengeteg üzenetet, tényleg nagyon sokat küldtetek, sőt, rengeteg fotó érkezett az őszeitekről, hogyha lehet ilyet mondani. Kértem, hogy fotózzátok be nekem azt, hogy milyen az ősz ott, ahol éppen hallgattok engem, ahol szól éppen a Rádió Gaga, és egy csodás fotókat kaptam. A Maros part győzött nálam, de leginkább azért, mert nosztalgikus, visszavágyom oda, hogy lássam a naplementét a Maros parton, mondom, ott éltem 20 éven keresztül. Szóval, köszi mindenkinek ezt a rengeteg üzenetet és elsősorban a figyelmet. Holnap Berecki Szili vár benneteket reggeltől délután 6 óráig. Tartsatok a Rádió Gagával, hagylak benneteket slágerekre, új zenékre. B. Szabó Zsolt voltam, sziasztok!
1: 27 év nagy idő, még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán.
5: Reklám.
6: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
8: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
9: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
10: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
11: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
13: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
14: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
15: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiógaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
0: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
3: Marosvásárhely. Készen állsz az adrenalinra.
4: Október 16 és 18, valamint 23 és 25 között Monster Truckok, Rift, Kamikázé, látványos üldözések, borulások és hihetetlen kaszkadőr mutatványok várnak rátok.
3: És ami mindent visz, a lélegzet elállító halálgömbbe.
4: Pénteken 18, szombaton és vasárnap 15 órától Marosvásárhelyen, a Sziget utcában, a Transzil stadion parkolójában.
3: Ezt érezni fogod.
4: Christopher Team Monster Truck Show, ahol a kerekek alatt kezdődik az igazi adrenalin.
5: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daruss autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
6: Unod a megszokott kínálatot?
7: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, Amures Mall közelében.
6: Supermarket. Fedezd fel a különbséget.
7: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét slágerek,

0: megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, te a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
1: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
0: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
1: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a Szováta szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
2: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a Szováta üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
3: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
4: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel?
5: A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
6: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
7: Gamma Electronics.
8: Iar în această oră, slagere și muzică nouă.
9: În cea mai mare rețea de radio din secuime.